0: Ketten vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekességről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg? Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: facebook.com/poptarisznya

0: body with the beat. Rock your body and move your feet. Rock your body with the beat. With the beat. With the beat.
1: Poptarisznya.hu, a Retronet Rádió.
2: Jó szórakozást!

0: Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
1: www.poptarisznya.hu
2: Unchain my heart, 'cause you don't care.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: legfrissebb információkért látogassa meg Facebook oldalunkat.
1: facebook.com/poptarisznya. E-mail címünk info@poptarisznya.hu.
0: Sláger, sláger után.
2: Poptarisznya.
3: Follow me to a point of no return.

0: aktarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.aktarisznya.hu.

0: játszotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.
2: Tu me dis

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Goltotó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombatesténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgöm fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Bétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Bétósó.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Békés sziget az internet tengerében.
1: Relax. Can't touch this. Can't touch this.

0: mert önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: facebook.com/poptarisznya

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák!

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

A Hotel California megint szól. Mintegy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n. I am the god of hellfire and I bring you

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állok ki! Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Tétósó.

0: Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsár Attilával, itt a poptarisznya.hu-n.
1: Hey everybody, stand up. Stand up and dance.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on the moonlight. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mert ami most jön, arra nem lehet felkészülni. Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
2: Kellemes délután mindenkinek, sziasztok! Ez itt a Mixtúra a poptarisznya.hu-n, belecsapunk újra. Szerda van délután 2-2-től 4-ig pedig jönnek a legnagyobb slágerek a 90-ek és a 2000-es évekből. Persze szokás szerint nem abban a formában, ahogy azt már megszokhattátok. Megnézzük egy kicsit, visszatekintünk a slágerlisták elejére, majd megnézzük, melyek a legnagyobb nyári slágerek. És hát egyvelegek, remixek, mashupok, úgy, ahogy az itt a Mixtúrában mindig lenni szokott. Ezzel várlak benneteket a következő 2 órában, úgyhogy jó szórakozást kíván mindenkinek a műsorvezető, Orbán DJ Mix Tamás.

0: Mixtúra a poptarisznya.hu-n.
1: A 90-es években megyünk vissza, nem meglepő, hiszen ez itt a Mixtúra, ugye a poptarisznya.hu-n. Remek dalok következnek, méghozzá nagyon sok, egymás után, szünet nélkül, és csak kicsi részleteket hallgatunk meg. Aki szokta hallgatni azt a műsort, már tudja, hogy ez nagy valószínűséggel a Pool Mix egyik következő része lesz. DJ Pool összefoglalta a legjobb zenéket a 90-es évekből, egy nagyon hosszú egyvelekben, én pedig mindig bemutatok belőle részeket, mert szerintem ez jó nekünk. A következő jön, ezúttal a hatodik részből.

0: Urban DJ Mix Tamással.
1: A Pool Mixet hallottátok, illetve hát annak egy darabját itt a mixtúrába, és egy kicsit még visszább megyünk az időbe, 1986-ba, amikor az első emeletnek volt egy hatalmas slágere, Állj vagy jövök címmel, és további zseniális dalok jönnek még ezután is, úgyhogy maradjatok itt a mixtúrával.

0: Ez itt a Mixtúra, a poptarisznya.hu-n.
1: Itt a Mixtúrában 1993 legnépszerűbb felvételei közé megyünk most vissza. 5 dal következik, amelyek rendkívül jól illenek egymáshoz. Ace of Base, Billy Joel, UB40, Michael Jackson és az Inner Circle egy mixben. 1993-ból. Yeah!

0: Ez itt a Mixtúra, a poptarisznya.hu-n.
1: Kicsit belassultunk itt ezektől a daloktól, amelyek egyébként rendkívül jó slágerek voltak. Időközben már a Mixtúra második órájába léptünk, úgyhogy ideje, hogy egy kicsit felpörgessük az ütemet. Jön egy jó kis remixben a Capella és a You and Me 1994-ből, aztán pedig tényleg csavarunk a tempón, a Prodigy egyik ismert dala, No Good következik, szintén egy jó kis verzióban, aztán itt lesz az All Together Now, na hát nem abban a verzióban, amire esetleg gondoltok, hanem az Intermission által kicsit felpörgetett be, és hát Scooter a barátokat hozza most ide hozzánk. Friends, ez is következik 1995-ből, úgyhogy felpörgetjük az ütemet. Így.

0: Mixtúra Urban DJ Mix Tamással.
1: Itt a Mixtúrában mindig meg szoktuk nézni, hogy a slágerlisták élén milyen dalok tanyáztak sok-sok évvel ezelőtt. 2002-ben volt a legelső helyen Eminem és a Without Me volt, amin nagyon nem csodálkozunk, de volt még ilyen igazi jó kis nyári sláger is, ugye Nelly-től a Hot in Here, ez is következik, és hogy egy kicsit gyorsítsunk így, szintén a német sláger listán 2002-ben a Moonlight Shadow-ot is megtalálhattuk, na persze nem az eredeti előadótól, hanem a Groove Coverage-től. Na így hangzanak ezek a dalok.

0: ez volt a Mixtúra, remélem nagyon jól szórakoztatok. Búcsúzik a műsorvezető, Orbán DJ Mix Tamás. Sziasztok!
1: Ez volt a Mixtúra. Tarts velünk a jövő héten is. Mixtúra, a legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
2: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
1: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.
3: És most a műsor, amire vártak. Egy év. Két név. És rengeteg klasszikus. Megállás nélkül.

Kellemes napot mindenkinek! Újra elérkezett az idő, hogy visszaemlékezzünk egy felejthetetlen év nagy slágereire itt a Mixaktákban. A mixmester ezúttal is Orbán DJ Mix Tamás, a mikrofonnál pedig, mint mindig... Mai időutazásunk során a 90-es évek elejére látogatunk vissza, amikor Dr. Alban saját életéről énekelt. A Right Said Fred pedig azt szerette volna, ha lányok nem beszélnek, hanem csókolnak. Az év egyik legnagyobb slágerét az Inner Circle szállította. Michael Jacksonnal együtt emlékeztünk. A Chris Cross-szal pedig együtt ugráltunk. Mikor történt mindez? Mai időutazásunk célja 1992. És ennyi év távlatából talán már azt is mondhatjuk, hogy a 90-es évek egyik legnagyobb slágere egy afrikai fogorvos nevéhez fűződik. A ma már 50-es éveiben járó Alban Mapa Nigériában született, és 18 éves korában Svédországba emigrált, ahol pár évvel később megkezdte fogorvosi tanulmányait. Hogy eltarthassa magát, az egyetem mellett DJ-ként kezdett dolgozni egy stockholmi diszkóban, ahol hamar felfigyeltek egyedi stílusára, hiszen nem csak, hogy jól rakosgatta lemezeket, de néha rá is énekelt, sőt, mi több rappelt a számokra. Tanulmányai befejezése után megnyitotta fogorvosi praxisát, de keresett kiegészítésként tovább pörgette a lemezeket. 1990-ben fedezte fel egy svéd producer, és elkészítették első slágerét, a Hello Africa címűt. Az album több mint 1 millió példányban kelt el. Második albuma rajta az It's My Life-al még ezt a sikert is felülmúlta. Számos országban jutott a slágerlisták élére, és további szerzeményeivel Dr. Alban, aki egyébként svéd feleségével és kislányával ma is Stockholmban él, összesen 5 millió albumot és 6 millió kislemezt adott el világszerte. Sing Hallelujah, No Coke, Look Who's Talking One Love. Csak hogy néhányat említsek a 90-es évekbeli slágerei közül, amelyek méltán tették őt népszerűvé egész Európában. Mai első mixünkben jön tehát a reppelő fogorvos, ígérem nem fog fájni, és hallhatjuk még többek között a Right Said Fred és a Snap egy-egy slágerét is itt a Mixaktákban 1992-ből.

90-es évek elejére utazunk vissza a mai mixaktánkkal, pontosabban 1992-be, amikor is Európában tulajdonképpen megalakult az Európai Unió. Amerikában pedig Bill Clintont választották elnöknek. A volt Jugoszlávia területén tovább folytatódtak a függetlenségért vívott harcok, itthon pedig kezdetét vette a médiaháború. Barcelonában rendezték meg ez évben a 25. nyári olimpiát, amely különösen emlékezetes a számunkra, hiszen Egerszegi Krisztina 3, még Darni Tamás 2 aranyérmet is nyert úszásban. Cseng a fülemben, hogy Török Laci ezt közvetítette. Darni Tamás, tőle már nem lehet elvenni. És nem is lehetett, vagy a magyar csapat 11 arannyal, 8 ezüsttel és 7 bronzzal tért haza Magyarországra. Így az 1992-es éremtáblázaton sikerült a 8. helyet megszereznünk. Itthon májusban az LGT nagyszabású búcsúkoncertet tervezett a Nyugati pályaudvaron, amiből a nagy érdeklődés miatt tulajdonképpen 4 koncert lett, de mint tudjuk, hál' Istennek, mégsem búcsúztak el véglegesen, hiszen azóta is töretlen sikerrel álltak már többször is színpadra. Zenei érdekesség még, hogy ebben az évben jelent meg a Guns N' Roses November Rain című dala. A majdnem 9 perces dal a leghosszabb kislemezgént került a top 20-ba a Billboard listán. És még egy mosolyogtató hír 1992-ből, John Major, angol miniszterelnök bejelentette, Erzsébet királynő úgy döntött, hogy fizet személyi jövedelemadót. Én pedig úgy döntök, hogy most meghallgattunk a mai második mixünkben 5 újabb nagyslágert 1992-ből.

0: megállás nélkül. Mix Octave, B. Tóth László és Orbán DJ Mix Tamás műsora. Nincs megállás.
1: Ha szeretnének többet megtudni a Mix Octave-ról, látogassanak el honlapunkra a www.mixoctave.hu címre, ahol a műsorral kapcsolatos információk és érdekességek mellett azt is eldönthetik, milyen slágerek kerüljenek a Mix Octave következő adásaiba.
2: Ez jó!
1: www.mixoctave.hu. Ez itt még mindig a Mix Octave, a legjobb slágerekkel megállás nélkül, ezúttal 1992-ből. A mikrofonnál B. Tóth László. Úgy látszik, ebben az esztendőben a magyar együttesek minden gondolata csak a szerelem körül forgott. Ebben az évben szállt fel először a nagysikerű Repülő

az FLM-ben császár előd épp rólad álmodott. A Republiki szeretett valakit, persze valamiért.

szerelem persze a külföldi előadókat is megérintette. Mai harmadik mixünkben csupa szerelmes dal következik. Jön Shabba Ranks és a Mr. Loverman. Shanice a mosolyunkat szereti majd. A Ten Sharp You című dala a kor egyik legsikeresebb szerelmes felvétele. És meghallgatjuk az év egyik legnagyobb slágerét az Inner Circle-től. Természetesen 1992-ből. I've been

Ez itt még mindig a Mixupták, az elmúlt évtizedek legjobb slágereivel, ezúttal 1992 slágereit idézzük fel, melyek közül bizonyára önök is emlékeznek a Please Don't Go című W szerzeményre. Az olasz Eurodance csapat egy 1979-es Casey and the Sunshine-ben slágert porolt le, és ért el vele figyelemre méltó sikereket, főként Európában. A dal érdekessége, hogy a W-val egy időben egy angol csapat is igencsak hasonlóan dolgozta fel ezt a szerzeményt, és nekik sikerült hamarabb bevenniük az amerikai piacot, így az ottani milliós eladásról lemaradt az együttes. Mai negyedik mixünkben hallhatjuk még Marky Mark első sikerét is, akit a mozi rajongók Mark Wahlbergként ismerhetnek, nem ritka, hogy egy énekes filmekben is feltűnik. Mark Wahlbergnél viszont nem ez a helyzet, ő ugyanis a 90-es évek elején elért zenei sikereit félretéve hódította meg Hollywoodot, és azóta már több mint 20 filmben szerepelt, és nem mellesleg Oscarra is jelölték. Zenei karrierjét egyébként bátyjának köszönheti, aki a 90-es évek elejének legsikeresebb fiú csapatának, a New Kids on the Blocknak volt a tagja. Következzen tehát mai utolsó összeállításunk 1992-ből.

0: Mai időutazásunk 1992-ben repített bennünket. Rövidesen egy újabb időutazás és egy újabb mixakták vár önökre. Addig is hallgassák kedvenc rádiójukat, szeressék a zenét, és legyen jó a kedvük. Ennek reményében búcsúzik a műsorvezető. A viszonthallásra.
1: Ez volt a műsor, amire a jövő héten is várni fognak. Egy év. Két név. És rengeteg klasszikus. Megállás nélkül.

És most a műsor, amire vártok. Egy év. Két név. És rengeteg klasszikus. Megállás nélkül.

0: Kellemes napot mindenkinek! Újra eljött az ideje, hogy meghallgassuk egy felejthetetlen év hatalmas lágereit négy igazi egyvelekben itt a Mixaktákban. A mixmester most is Orbán DJ Mix Tamás, a műsorvezető pedig... Mai adásunkban majdnem negyed évszázadot ugrunk vissza az időben, hogy felidézzük egy olyan év slágereit, amelyben például két német fiatalember szívét, lelkét beladva kezdett bele a slágergyártásba. A Modern Talking mellett ebben az esztendőben indult be igazán a pop királynőjének karrierje is. Madonna slágerének dúdolása mellett ekkortájt mindenki azt próbálta megfejteni, vajon miről is énekel az osztrák ópusz? És ebben az évben nyomozhattunk együtt a Beverly Hills-i zsaruval, Axel Folival. Nos, ez az év 1985.
1: Ez jó.
0: Az európai popzenét nézzük, bátran mondhatjuk, 1985 a Modern Talking éve volt. Dieter Bohlen, Thomas Anders. Lehet őket szeretni, lehet őket nem szeretni, de nem elismerni nem lehet, mert fantasztikus dolgot alkottak. A mai napig is a retróban a legfőbb támasza a díszjokéknak a Modern Talking dalok sokasága. Thomas egyszer járt Magyarországon, és egy felejthetetlen házi buliban voltunk mindketten, de erről többet nem szeretnék beszélni. A You're My Heart, You're My Soul című dal a duó számára is meglepetésszerűen 1985-ben hirtelen nemzetközi sláger lett. Dieter Bohlen önéletrajzában például a következőket írja első szerzeményükről, bevallom, nem tudtam, hogy egy világsikert írok. Így a szöveget ugye egy fél perc alatt hoztam össze. Thomas is körülbelül ilyen komolyan vett a dal feléneklését. Talán épp ez a lazaság, vagy a sokat kritizált, túlságosan is egyszerű és egymáshoz hasonló dallamok tették a Modern Talkingot máig kereskedelmileg is a legsikeresebb német popcsapattá. De nem csak zenéjükkel keltettek feltűnést. Bizonyára emlékezne még Thomas Anders színes bő zakóira, hullámos, váligérő fekete hajára, vagy Dieter Bohlen jellegzetes hajára. Ha nem sikerült az emlékeket felidézni, talán a dalokban segítenek. Főképpen az első nagysláger, a You're My Heart, You're My Soul jön ez is. És persze itt lesz velünk az első mixben Madonna és a Duran Duran is 1985-ből.

A mixaktákban ezúttal tehát a 80-as évek közepén járunk, abban az évben, amikor feltűnik egy 17 éves fiatalember minden idők legfiatalabb teniszezőjeként a Wimbledoni Grand Slam tornán. Ő volt Boris Becker. De más sporttörténetileg fontos esemény is történt ebben az esztendőben. December 3-án ugyanis megszületett Cseh Laci remek úszónk, és fő riválisa az amerikai Michael Phelps is ebben az évben látta meg a napvilágot. Ugyanúgy, ahogy a Tetris nevezetű számítógépes játék, amely rögtön millió kedvencévé vált. 1985-ben választják Mihail Gorbacsovot a Szovjetunió kommunista pártjának főtitkárává, és ebben az esztendőben tartják az első Live Aid koncertet az afrikai éhezők megsegítésére, ahol többek között fellép Eric Clapton, Paul McCartney, Elton John, Madonna és a Queen. A mozikban Mindenki a visszajövőbe című filmet nézi, de ekkor rendezi Timár Péter az egészséges erotikát, és bemutatják a Szerelem első véri című mozit is. Az árak továbbra is emelkednek. A postai szolgáltatásoké például csekké 84%-kal, viszont ekkor vezetik be a gyedet, a szülési szabadság időtartamát pedig 2 évre emelik. Felavatják az M5-ös első szakaszát Ócsáig, és megnyílik a Petőfi csarnok. Benne pedig szeptemberben kitárja kapuit szombatonként a Csillagfény diszkó. Ez volt az első olyan klub, amúgy szombatonként 4000 emberrel, ahol a főszerep a DJ-ké volt, Éliás, Dvoracek, Bétót. A zenekarok pedig egy-egy számmal szerepeltek csak, viszont nagyon szerettek volna ott lenni szinte valamennyi bulin, ez nagyon fontos volt a számukra. Szandráé volt 1985, a Maria Magdalena 21 országban volt első a slágerlistákon. A második mixben Szandra mellett jön a Tarzan Boy Baltimore-ával. Eltöltünk egy éjszakát Bangkokban, a One Night in Bangkok egy közepes sikerű musical egyetlen, de óriási slágere. És itt lesz velünk még ebben a részben minden idők legjobb lábú nagyja, Tina Turner.

0: és rengeteg klasszikus. Megállás nélkül. Mix Octave. Tóth László és Orbán DJ Mix Tamás műsora. Nincs megállás.
1: Ha szeretnének többet megtudni a Mix Octave-ról, látogassanak el honlapunkra a www.mixoctave.hu címre, ahol a műsorral kapcsolatos információk és érdekességek mellett azt is eldönthetik, milyen slágerek kerüljenek a Mix Octave következő adásaiba.
2: Ez jó!
1: www.mixoctave.hu. A Mix Octave mai adásában 1985 külföldi sikereit gyűjtöttük össze. De ebben az évben nem csak Madonna vagy a Modern Talking slágereire táncolhattunk. Szép számmal születtek hazai, fülbemászó dallamok is. Balázs Fecó már ekkor tudta, hogy
3: változnak az évszakok.
1: De a Neoton csak hajtogatta.
4: Nyár van.
1: Persze, ha nyár van, akkor Afrika.
5: Csak a jó meleg Afrika. Ott
1: és hogy hol volt Pataki Attila ebben az évben, nem fogják elhinni. A prognózis szerint
6: tele van a város szerelemmel.
1: És közben az Erkó elbizonytalankodott.

Miközben Robit a szerelem tette bolondá, addig a legtöbb embert az őrítette meg, hogy egyszerűen képtelen volt kitalálni, vajon mit énekel a most következő sorában az Opus. Hervig Rudisser, az osztrák Opus énekese szerint az általuk legjobban utált dal lett az Opus egyetlen egy igazi nagy világslágere. Hát ilyen az élet, hogy szokták volt mondani. Nos, 1985-ből ebben a mixben lesz még Cool and the Gang, Tears for Fears, Aha és Stevie Wonder.

Az 1985-ös aktát lapozgatjuk mai adásunkban, melynek első mixében már elhangzott egy bizonyos Madonna Louise Veronica Like a Virgin című dala, és hamarosan jön Ain't of the Groove című slágere is. Nem véletlenül szerepel két számmal is a mai mix aktákban Madonna. 1985 volt ugyanis az az év, amelyben a pop királynőjének karrierje igazán beindult. Ebben az esztendőben ugyanis 5 dallal is szerepelt a Billboard 100-as listáján. Az azóta 7 Grammy-díjjal kitüntetett énekesnő, színésznő, táncosnő, írónő, és még sorolhatnám, mi mindent csinált az elmúlt 25 évben, szóval Madonna mielőtt beírta volna magát a rock történelmébe, és megszabadult volna néhány felesleges ruhadarabjától, komoly katolikus iskolában tanult, ahol apácák nevelték. A középiskolában nem csak pompom lányként, de igen jó tanulóként is kitűnt 140-es IQ-jával. A suli mellett zongorázni és táncolni tanult, sőt, a Michigani Egyetemen folytatta is tánc tanulmányait, amit aztán nem fejezett be. Később New Yorkba ment, ahol pincérnőként dolgozott, sőt, a megélhetésért néhány aktfotót is elvállalt, ami persze később nagyon sokat ért a férfi magazinoknak. Háttértáncosként került a szórakoztató iparba, ahol aztán ének tudására is felfigyeltek, és 1983-ban megjelent első albuma Madonna címmel. A mai első mixünkben hallott Like a Virgin című dalával lépett fel az MTV első zenei díjkiosztóján, nem is akárhogyan. Esküvői ruhában kihívó tánca sokkolta a konzervatív, idősebb generációt, és szerzett több millió fiatal rajongót. Most tehát az Into the Groove című szerzeményt hallgatjuk meg többek között a Beverly Hills-i Zsaru című film Grammy jelölést érő instrumentális zenéjével, és a Bad Boys Blue első igazi slágerével együtt a mai utolsó mixünkben, 1985-ből.

0: Mai időutazásunk 1985-ben repített bennünket. Rövidesen egy újabb utazás és egy újabb mixakták vár önökre. Addig is hallgassák kedvenc rádiójukat, szeressék a zenét és legyen jó a kedvük. Ennek reményében búcsúzik a műsorvezető a viszonthallásra.
1: Ez volt a műsor, amire a jövő héten is várni fognak. Egy év. Két név. És rengeteg klasszikus. Megállás nélkül.

0: aktualisnya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisnya.hu.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.
2: Szép jó estét kívánunk, hát a mai napon egy szerdai napot írunk, mint ahogy megszokhattuk, hiszen minden szerdán sávváltás az üzletben, és egy kicsit más jellegű témánk van, meg egy kicsit máshogyan is fog zajlani ez a mai adás. Én Kun István vagyok, és ma vendégem van velem, Gut Brigitta, aki vezető HR és teljesítménymenedzsment tanácsadással foglalkozik.
3: Üdvözlöm a hallgatókat!
2: És kivételesen Ildi most nem tudott csatlakozni hozzánk, mert egy elfoglaltságon kell részt vennie, viszont lélekben itt van, és az ő szakmai tudását itt titokban elraktam a zsebembe, úgyhogy majd előhúzom néha, mint a kalapból a nyuszit a varázsló. És a mai témánk az nagyon kapcsolódik az eddigi előző adásainkhoz, kicsit az ilyen HR-es vonalra végigfűzve, és a célunk pedig nem más, mint hogy ötleteket és inspirációt tudjunk adni, nem csak munkavállalóknak, hanem akár mint munkáltatóknak, vállalkozóknak is, hogy miért is fontos a munkavállaló felvételnél egy bizonyos életutat fölrajzolni, vagy egy tapasztalati utat felrajzolni a vállalkozó számára is, hogy hogy lehetne a leginkább és a legjobban fölvenni valakit, és milyen előnyei és akár hátrányai lehetnek. Úgyhogy ma Brigit azért is hívtok el magunkhoz, hogy ő erről meséljen nekünk az ő tapasztalataink keresztül, és én pedig az leszek, aki naívan majd, mintha fogalmam sem lenne a témáról, így kérdezgetek dolgokat, és megnézzük ennek a rejtelmeit. Úgyhogy ha hallgatjátok a mai adásunkat, akkor reméljük, hogy az adás végére majd, hogyha legközelebb munkahelyet váltanátok, vagy elmennétek valahova egy interjúra, rá tudtok kérdezni ilyen dolgokra is, hogy itt hogyan szokott zajlani, és ez is egy fajta információt tud hordozni a ti cégetek számára. Úgyhogy köszöntelek itt az adásba, Brigi, már azért hála Istennek több mint 2 éve most már szerintem, lehet, hogy már 3 is ismerjük egymást, úgyhogy régebbről van jó kapcsolatunk, és örülök, hogy elfogadtad itt a lehetőséget, és be tudsz mutatkozni ezen a területen is, úgyhogy mondtad is, hogy ez neked egy kicsit újdonság, úgyhogy majd én is örömmel és kíváncsian várom a mai beszélgetésünket, hogy minden hasznos tudást és információt átadj. Mesélnél egy picit arról, hogy te honnan érkeztél, miért foglalkozol, mivel, és hogy mi inspirált arra, hogy ezt a területet választ, mint hogy HR és teljesítménymenedzsment?
3: Igen, köszönöm a meghívást elsősorban. Valóban ez nekem egy újdonság, mert most vagyok így először ilyen rádióműsorban, és beszélhetek így a szakmai tapasztalataimról. Én már több mint 13 éve vagyok a HR szakmában, és illetve már 3 éve indítottam el a saját vállalkozásomat, ahol KKV-knak segítek HR folyamatokat, rendszereket kialakítani, és nagyon élvezem, és főleg ez az onboarding terület, amiről így most beszélgetni is fogunk, ez egy nagyon izgalmas dolog, és nagyon sok mindent tudok róla mesélni, és sok tapasztalatom is van már benne. Alakítottam már ki, mint munkavállaló, mint HR-es egy cégnél onboarding folyamatokat, illetve fejlesztettem is meglévőket, és mint külsős HR tanácsadó is KKV cégeknek fejlesztettem ki onboarding folyamatokat. Nagyon izgalmasak, és nagyon hasznosak, és fontosak is.
2: És ha már itt ezeket a idegen külföldi szavakat fogjuk majd használni, el tudod nekem mondani, hogy ilyen hétköznapi nyelvre lefordít, hogy ez a preboarding, onboarding, offboarding, ez mit akar pontosan jelenteni itt szakmai körökben?
3: Az onboarding az maga így az összefoglaló név, ami a beillesztési, integrálási folyamatot jelenti, így az új munkavállalók integrálása és beillesztése, a betanítása a cégekhez, és ennek az előrésze a preboarding folyamat, ami igazából az ajánlatadástól az első munkanap közötti időszakot jelenti.
2: Ez jó hangzik, és ugye van egy ilyen offboardingunk, ami meg majd az adásunk vége felé fogunk róla beszélgetni, az meg feltételezhetően, ugye a szavából is értetődően, mint amikor lekapcsoljuk a lámpát és elmegyünk.
3: Igen, az offboarding folyamat pedig onnantól kezdve, hogy a munkavállaló beadta a felmondását egészen az utolsó napjáig időszakot jelent.
2: Tehát akkor tényleg elmondhatjuk, hogy az első naptól, de igazából az első nap előttől, hiszen ha én elmegyek egy interjúra és beszélgettem ott a szerződés kötésről, akkor már egy ilyen pre-boarding nevezetű szép szót bedobva ide, már elindítok egy folyamatot egy vállalkozás életében, meg én, mint munkavállaló a saját életemben, hogy utána majd csillogó szemekkel elmehessek dolgozni, ha és amennyiben ott csillogni fog még a szemem, mert olyan jól fogadnak az emberek. Hát igen, sokszor szó esik arról, hogy találjunk új munkatársakat, sőt, még külön adásunk is volt erről az elmúlt időszakban, ahol éppenséggel arról beszélgettünk, hogy hogyan keressünk magunk mellé jó embert, mint munkáltató, vagy akár hogyan keressünk munkát, mint munkavállaló, és milyen lehetőségek meg irányokat érdemes megfogalmaznunk, hogyan kéne felkészülni, és most egy kicsit ebből a kontextusból ez nagyon jól fog illeszkedni, hogy vajon egy vállalkozás életében hogy épül föl ténylegesen az, hogyha én oda megyek, akkor mi történik, és az új érkezéstől egészen a segítsük a beilleszkedést, mi történik, miért kell a távozásnál is valamilyen fajta beszélgetést, és nem csak elköszönnünk, mert ugye egy új munkatársnál az első és legfontosabb élmény, amikor megjön egy vállalkozáshoz, de hogyha az ott rosszul sikerül, akkor valóban már az egész, hogy is szokták mondani, ilyen kár érte rossz élményért, és lehet, hogy az első 3 hónapban után el is fogok menni attól a vállalkozástól. Neked van, amíg régi munkavállalói tapasztalásaidban ilyen élményed, ahol ezt tapasztaltad, meg vagy olyan cég, akinél dolgoztál, és azt láttad, hogy ez károkat tud okozni?
3: Igen. Mind a kettőre a válaszom igen. Nagyon meghatározó ez a rész, amikor miután elfogadja a munkavállaló az ajánlatot, utána, hogy milyen érzelmi vonalon megy végig, addig a napig, amíg elkezdi az első munkanapját.
2: De ez ne a depresszió legyen.
3: Nem.
2: Jó, oké.
3: Nem, először mindenki boldog, mindenki örül, hogy akkor a munkavállaló de jó, elfogadtam egy tök jó ajánlatot, végre felmondhatok a korábbi helyemen, és akkor most egy új lap, új dolgok, új kihívások, új minden.
2: Új kollégák.
3: Igen, és ez így ez egy pozitív energiával és élménnyel tölti el az embert. Ugye, hogy a munkáltató részéről is, hogy végre, ha találtunk valakit, és egy tök jó embert, aki fog nálunk dolgozni. De hogy a munkavállaló aztán egy idő után elkezd azon gondolkodni, hogy valóban jó döntést hoztam-e. És ha mondjuk nem jól éreztem, azért mondott fel az előző munkahelyem, mert nem jól érezte magát, akkor miután felmond, egy ilyen megkönnyebbülés érzés lesz urá rajta, és már elkezd így máshogy értékelni azokat a negatív dolgokat, amik ott érték, vagy ami eredményezte azt, hogy ő távozott erről a munkahelyről, és elkezdi átfolytani, hogy nem is végig gondolja, hogy hát nem is biztos, hogy annyira rossz volt, és akkor hogy elkezd ezen vacilálni, gondolkodni, mert azért az új, az még mindig ismeretlen, és ijesztő is tud lenni.
2: Ha már egy állásinterjúra elmenni is néha ijesztő tud lenni, tehát vannak érdekes cégek meg emberek, akikkel lehet beszélgetni.
3: Így van, igen. És ezért az új munkavállaló vannak elvárásai az új helyel szemben, főleg, hogyha az interjún így lefestjük, mint interjúztató, hogy hogyan is fog kinézni, mit fogunk nyújtani, milyen lesz a munkakörnyezet, minden, és még látta is, mondjuk személyesen bement az irodába, és látta is, hogy milyen lesz, hogy lesz, és milyen emberekkel fog együtt dolgozni, lesz egy elvárása. És kérdés az, hogy ezt az elvárást majd teljesül-e, amikor elkezdi az első munkanapját, vagy csalódnia kell, mert teljesen mást kap, mint amire számított. Úgyhogy ilyen nagyon sok érzelmi vonalon, meg hullámvasúton mennek végig ilyenkor az új munkavállalók, és hát azért a felmondási idő az legtöbb esetben 30 nap, de most már sokszor 60 nap is van, szóval elég hosszú ahhoz, hogy elég sok ilyen érzelmi vonalon menjen keresztül, és előfordul, hogy menet közben meg is gondolja magát, mert hogy annyira megijed az újtól, hogy akkor lehet, hogy úgy dönt, hogy marad, ilyennel is találkoztam már, vagy a régi munkahely olyat ajánlott neki, vagy amit szeretett volna akkor elérni, de nem tudta.
2: Ez inkább megtartom, mint hogy elmenjen, és akkor fölismerik, hogy hú, mégse akar ott maradni mégis.
3: Igen, és hát mivel még ugyanúgy benne van keresési fázisban, ugyanúgy még fenn lehet bármilyen oldalon az elérhetősége, hogy ő munkát keres, ezt nem veszik rá rögtön az emberek, amint elfogadott egy ajánlatot, úgyhogy még megkereshetik máshonnan is, és még ott van az a 30-60 nap, és lehet, hogy meghallgat egy másik céget, és akkor és előfordulhat, ilyen is találkoztam már, hogy elfogad egy másik ajánlatot közben.
2: És akkor itt jön az, hogy van ez a preboarding rész, tegyük föl, hogy elfogadtunk egy ajánlatot. Mi történik itt?
3: Igen, és ez a preboarding folyamat az, ami segíti azt, hogy megerősítsük ezt az új embert abban, hogy jó választás volt.
2: És ez furán fog hangzni, kicsit olyan, mint az előjáték, hogy kicsit fölmelegítjük a munkavállalót, hogy ő csatlakozzon ehhez a céghez.
3: Hát nevezheted, ahogy szeretnéd.
2: Hát nem tudom, hogy kell.
3: Így is lehet nevezni. De a fontos az, hogy fenntartsuk az érdeklődését.
2: Hát az a biztos fenntart. Jó, oké.
3: Illetve folyamatosan kommunikáljunk. Ez nem azt jelenti, hogy minden nap írjunk neki valami kedves üzenetet és e-mailt.
2: Igen, idegenként, hogy szia, ma most elfogad? Képzeld el, jöttek gyümölcsök az irodába, beugrasz, értük?
3: Egy fotókat küldünk, hogy milyen jól érezzük magunkat.
2: Itt az asztalod, nézd.
3: Nem, igazából itt azt az érzést kell kelteni, hogy várjuk őt. Várjuk, hogy jöjjön, és nagyon számítunk rám, az ő tudása, tapasztalata, az ő személye nagyon szükséges a mi cégünkben.
2: Hú, és ez hogy lehet így a valóságban megcsinálni, hogy ezt az érzést keltsen. Megmondom őszintén, eddig akárhova mentem, akármilyen jól fogadtak. Az a preboarding rész szerintem mindenhol kimaradt, úgyhogy ezt a ilyen érzés, hogy engem ezt vártak, azt annyira nem tudtam megélni. Volt olyan, ahol egyszer egy hónapra azt mondtam, hogy köszönöm a munkát, én most elmegyek külföldre, úgyhogy én meg azt vártam, hogy nem is gondolkodtam, hogy visszajöjjek egyáltalán, és így ez az élmény kimaradt nekem. Tehát mi az, amivel várakozásra, vagy így föl tudják csigázni az embert?
3: A folyamatos kommunikáció, ilyen üdvözlő e-mailek.
2: Te spameljenek.
3: Nem, azért nem ilyen formában. Azon kívül, hogy azért adminisztratív része is, hogy adatokat kérünk be, hogy előkészítsük a munkaszerződést, meg az egyéb dolgokat, amik szükségesek a beléptetéséhez, azért mellette még további tájékoztatásokat is adjunk. Akár küldhetünk ilyen előzetes új belépőknek szóló rövid tájékoztatót a cégről.
2: Ilyen kis filmet, PDF anyagokat.
3: Igazából igen, szóval a kreativitás az benne van, hogy amit a cég kitalál, az lehet. A lényeg az, hogy tájékozódjon még a belépés előtt, hogy amikor már belép az új szervezetbe, akkor már ne ilyen teljesen ismeretlenként, hogy semmit nem tud, azt se tudja, hogy merre van arccal, és mit hol talál, hanem már legyen egy fogalma, egy képe arról, hogy hova megy, hogy fog kinézni mondjuk az első napja.
2: Kit keressem.
3: Itt keressen, így van, de itt most az új belépőknek szóval a tájékoztatom, olyanra is gondolok, hogy maga a működés, a mindennapi működés hogyan van a cégnél. Itt akár lehet gondolni így a belső kommunikációra, hogy tegeződünk egymással, vagy hogyan, milyen közös programok vannak, közös események.
2: Kell-e fizetni a kávért? Bemegy és egyből megiszik négyet.
3: Amúgy ezek nagyon fontos dolgok, így van, hogy ahogy készüljön saját kávéval, vagy van belsős kávé. Ezért az interjúkon ezeket nem szoktuk feltétlenül megkérdezni, igen, hogy van-e céges ingyen kávé, meg víz, meg minden, meg hogy mivel készüljek, vagy gyümölcsnap, hanem ezeket a külön tájékoztatókba tudja meg, vagy ha belép, és akkor az új munkavállaló itt az első hetén.
2: Elképzeltem ezt a gyümölcsnapot, mint az óvodában, amikor kiírják egy ilyen falra, hogy na most, nem tudom, 15-e van, Brigi, te hozod a gyümölcsöket.
3: Hát ez inkább óvodákban, nem meg
2: is. Hát igen. De hát egy munkahelyen is simán lehet, hogy gyerekek, így együnk egy kis gyümölcsöt, hogy egész jó kis kulturális, egy kis összehozásuk. Mindig valaki megpuszolna a gyümölcsöket, tök király lenne.
3: Illetve fontos, hogy milyen érdekli sokszor a munkavállalókat, hogy milyen eszközöket fog ők majd kapni, mikor, hogy tudja majd ezeket átvenni. Vagy maga a csapatról, hogy milyen a csapat, milyen a csapat összetétel, kik vannak a csapatban, hogy már erről is előre tudjanak tájékozódni.
2: De ezek már így fölcsillannak nekem is, amikor az egyik céghez mentem dolgozni még viszonylag régen, akkor ott, amikor megérkeztem konkrétan, ott ki volt készítve egy ilyen kis irodarész, és ott volt egy telefon, egy katalógus, egy lista az összes kollégának az elérhetőségével, egy ilyen kinyomtatott információ az első héten, hogy mik fognak történni, mikor, volt utána ott volt egyből a számítógép, bejelentkezés, jelszó, SIM-kártya, mindenféle okosság, és akkor utána kezdődött egy ilyen betanulási rész, de nyilván ugye ezekről kaptam e-mailt, hova kell menni, miként, mi fog történni. Nem minden volt ilyen extrém részletes, de úgy kellemesen adott. Aztán volt az ellenkező, hogy megjelentem, és úgy van dolgozza. És akkor nyilván segíteni próbált a kolléga, de hogy nem volt rá külön folyamat. Tehát akkor itt ez a tudatosság van már meg ebben, azt érzem.
3: Igen, és ez már az onboardingnak a része, hogy az első munkanapról, meg az első munkahétről egy tájékoztatás, hogy hogyan is fog kinézni, akár ilyen idősávokra leosztva, hogy kivel, mit, hogy, merre, meddig, milyen oktatásokon fog részt venni. Szóval ezeknek a tájékoztatása.
2: Na, hát hogyha most már idáig eljutottunk, akkor mégiscsak nagyjából látjuk, hogy mi történik a preboarding része, meg majd még egy-két ilyen jó tapasztalatot, tanácsot akkor a zene után mondunk, és hogyha már itt tartunk, és szóba került az, hogy most akkor maradjak-e a cégnél, vagy menjek, kicsit egy ilyen típusú jellegű számmal fogunk folytatódni, és utána érkezünk is vissza Brigivel.

0: Sávváltás az üzletben. Döntések, amik új irányt szabnak.
1: Hát ez a mai döntésünk pedig a HR-es vonalon, az onboarding, offboarding, preboarding, meg mindenféle ilyen szép, szexi szavakkal illetett munkafolyamatba való beilleszkedés. Eddig a preboardingos részről beszélgettünk, hogy mintha mi munkavállalók lennénk, akkor hogyan tudnánk erre fölkészülni, vagy milyen élményeket tudnánk kapni ebből. És most Brigi, azt meséld el nekem, kérlek, hogyha én egy vállalkozás vagyok, nevezzük úgy, tök mindegy, hogy egyfős vagy tízfős, mert mindegyiknél van ilyen preboarding, hogyha jön mondjuk plusz egy ember a céghez, akkor én nekem hogyan kéne felkészülnöm erre, mit kéne csinálnom ahhoz, hogy ez a preboarding, tehát a szerződés kötés, vagy az azt megelőző részben én hatékony és sikeres legyek, és amire jön a kolléga, akkor csillogó szemekkel, mint a, nem tudom, a juhász fiú, hogy meglátja a nyájat, és akkor örömmel és boldogan legyen velem.
2: Igen, de ezt már említettem, hogy adatokat kérünk be az új munkavállalótól, tehát ez azért is fontos, mert hogy mi előkészülünk arra, hogy akkor a munkaszerződését, a munkáltatói tájékoztatót és minden munkaköri leírást, így a legfontosabb dolgokat előkészítsük neki, illetve a bejelentést. Ezen túl pedig tájékoztatjuk a szervezet többi tagját, akit érintett ilyenkor az új belépők esetében, mint például az IT-n technikai oldalról, hogy legyen megfelelő munkaeszköze, hozzáférése, jogosultsága, hogy olyan munkakörben dolgozik, ahol ezek fontosak, legyen belépő kártyája, vagy belépési lehetősége, hogyha van ilyen telephelyünk, vagy cégünk, ahol ezek szükségesek, illetve a csapattájékoztatása is nagyon fontos, hogy ők is tudjanak arról, hogy érkezik egy új kollega, mikor fog érkezni az új kollega, és mit kell tudni erről az új kollégáról, mert sokszor nem vonják be, főleg nagyobb cégeknél nem vonják be a csapatot, és nem is kapnak információt arról, hogy jön egy új ember. Én tapasztaltam ilyet is, hogy az új ember első munkanapján tudta meg a csapat, hogy érkezik hozzájuk egy új ember.
1: Az jó.
2: Ilyen is találkoztam. Ez nagyon fontos, hogy házon belül is meglegyen ez a tájékoztatás, és ez is ez a preboarding folyamatnak a része, hogy nem csak a munkavállalóval kezdjük el a kapcsolatot építeni, hanem házon belül is teremtsük meg neki a helyet.
1: Hirtelen megjelenik egy asztal itt mellettem, és akkor ez mi ez, főnök? Nem, semmi, csak lepakoltunk a irodából egy picit. És akkor ha már harmadnak megjön a kollég, és akkor üdvözöljétek az új kollégát, itt fog ülni mellettetek, és ideiglenesen vagy nem ideiglenesen, ezt meg ki tudja. Igen, ez mondjuk hasznos. És mit gondolsz, hogy miért hiányzik ez nagyon sok vállalkozásnál, vagy miért nem foglalkoznak ezzel? Nem tudják mi ez, vagy igazából, ha tudják is, nem tekintenek rá nagy?
2: Hát a tapasztalatom alapján szerintem nem tartják elég fontosnak, vagy meghatározónak ezt a részt.
1: Ez a van elég dolgunk, most ez nem ezen fog múlni, hogy jön valaki.
2: Igen.
1: És mennyiből
2: tart? Igen, meg nem gondolnak bele, hogy a másik oldalról meggondolhatja magát. Ez olyan, mint a próbaidő, nagyon sokszor a cégek meg a vezetők úgy vannak vele, hogy ez csak az ő lehetőségük, hogy próbaidőt felmondhatnak a munkavállalónak minden indok nélkül, de ezt ugyanúgy a munkavállaló is megteheti, hogyha nem érzi a magát, hogy akkor abban a próbaidőben elmegy minden indok nélkül.
1: Hát, reméljük, hogy nem, de hogyha esetleg netán szeretnénk ezt egy kicsit bebiztosítani, akkor foglalkozzunk ezzel jobban. Mi az a 3 vagy 4 dolog, amit így tudnál tanácsolni egy vállalkozásnak, hogy ezt mindenféleképpen tegye bele is? Hogyha eddig nem volt neki ilyenje, akkor ez érdemes, hogy legyen. Hogyan tudnánk itt, hogyha most így összeírnánk el is, tehát hogy én holnapra mit csináljak meg a cégemben, hogy nekem legyen egy új kollégám, akkor ő boldogan jöjjön.
2: Hát ha a preboardingot nézzük, ott mindenképpen a folyamatos tájékoztatás és a kommunikáció. Ha már az onboarding folyamatot nézzük, akkor ott nagyon fontos az, hogy megtervezzük az új munkavállalónak az első hetét, legalább az teljes első hetet neki.
1: És ezt előre akkor elküldjük még ebben meg a preboardingos részben, amikor még nem jött meg, hogy figyelj, ezt fogod az első héten csinálni, ezzel készüljél, akkor ezt említetted még talán ezt a videót, vagy egy ilyen kis PDF tájékoztatót, hogy mit érdemes lenne tudnia, milyen kollégák vannak, hogyan, kikkel keressen, mikorra érkezzen,
2: Igen, az új tájékoztató dokumentum, én ezt így nem részleteztem, de igen, fontos, hogy olyan a szervezetről legyen benne tájékoztatás, uh-huh. az, hogy hogyan néz ki a szervezet, akár maga az ábra, a szervezeti ábra hogyan néz ki, milyen munkaterületek vannak, milyen munkakörök vannak, hogy vannak a vezetők, mint vannak a vezetők, de legyen képe arról, hogy hogy néz ki a szervezet.
1: Hát mondjuk ez akkor már egy kicsit nagyobb méretű cégnél, mert hogy egy 3-5 fős cégnél, ahol egy helyen ül mindenki, ott úgy nem nagyon kell rajzolgatni, max. Lerajzolok 5 asztalt, hogy nézd, itt ülnek a kollégák, mindenki tervező, és pont elképzeltem egy ilyen tervezőirodát, ahogy hogy néz ki a szervezet. Hát mindenki dolgozik a projekten, és akkor nagyjából így van. De nyilván ugye akkor innen már vehető is ki az az információ, hogy akinek nem ingenem veszi magára, tehát azt az információt tegyük fel, töltsük ki, és rakjuk bele, ami nekünk hasznos, és segíti. Mert igazából ezzel azt is megspóroljuk, hogy a vállalkozásunk által, amikor megjön egy új kolléga, ne kelljen azra időt és energiát el, hát nem pazarolni, de hogy elvenni, hogy ezeket az első lépéseket, amit már hetekkel ezelőtt megtapasztalhatott volna a kolléga, meg tudhatna, amikor megérkezik, azt ott még az ilyen ismerkedéssel töltjük. Jó, hát akkor igazából most ezt a preboarding részt nem el is engedhetjük így, hogy vegyük úgy, mintha megérkezett volna a kolléga, és most az első napját fogja tölteni, úgyhogy ebbe fogunk egy picit így belenézni, és megnézni, hogy mi történik a beilleszkedésnél, hogyan is tudnánk a legtöbbet segíteni egy új kollégának, amikor érkezik. De mielőtt ebbe így beleugranánk, engem érdekelne, hogy mint munkavállaló, te neked van-e izgalmas tapasztalatod erről, hogy amikor te megérkeztél, mennyire változott ahhoz képest a mostani tapasztalataid által, amikor most már cégeknek dolgozol és segítesz ebben, a cégeknek a hozzáállása ebben a témában, hogy onboarding, megérkeztél, és mit kaptál, mit nem?
2: Ez is hát, szervezet válogatja, uh-huh. hogy ki hogy áll hozzá. Még mindig találkozom olyan cégekkel, akiknél egyáltalán nincsen ilyen folyamat, és nem is gondolnak erre, hogy foglalkozzanak ilyennel, de nagyon sok olyan céggel is találkozom, akinél viszont vannak jól kialakított folyamatok, és ez a tapasztalatom is munkavállalóként, hogy volt olyan cég, ahol úgy érkeztem be, hogy volt egy felépített onboarding folyamat, nem olyan részletes, mint amit én szoktam javasolni tanácsadóként, de volt valamilyen szintű, és segített nagyon sokat. Volt olyan cég, ahol egyáltalán nem volt, ott minden nekem kellett összegyűjtenem információkat, uh-huh. az eléggé megnehezítette a munkámat, meg a beilleszkedést, meg minden, és ott őszintén szóval felismerült bennem, hogy szeretném ezt én itt csinálni, meg biztos jó helyen vagyok, meg biztos jól döntöttem el, hogy én ezt a céget választottam. Úgyhogy én is megéltem már ezt, amit a legtöbb új belépő megél, hogyha nincs megfelelően felépített onboarding folyamat.
1: Ez amúgy megerősíthető az én tapasztalatom által is, tehát én is találkoztam már ilyennel, bár mondjuk volt olyan cég, ahol a legfurább tapasztalatom volt, ahol voltam egy interjú még 2000, nem tudom mikor, 10-valamennyiben egy cégnél, és gondolkodtam, hogy iparágat váltanék, megnézném, hogy milyen egy másik területen, az nagyon jól prosperált abban az időszakban, és csak így random láttam egy ilyen céget, elmentem mondom egy beszélgetést, hogy tapasztalgatni, mégiscsak azért jó legyen tapasztalatom ebben is. És a cégnél már az operatív vezetővel beszélgettem, aki kicsit ilyen furán állt hozzá a dolgokhoz, hogy kvázi az ügyvezető citta nekem, aki éppen érkezne a céghez, hogy nem fontos, amit ő szokott mondani, én szoktam megoldani azt is, és akkor mondom, hogy ezt a marha jót, tehát már így áll hozzá a dolgokhoz. És a beszélgetésnél mondtam, hogy én szívesen körbesétálnék itt az irodában, hogy nekik amúgy hogy vannak, hol vannak, miként vannak. És nem azt mondta, hogy persze menjünk körbe, tök érdekes, meg hogy fújjál, még nem volt neki, és akkor körbe viszem. Jó, de hogy minek? És akkor mondtam, mindegy neked, tehát én kíváncsi vagyok, hogy hol kéne majd lenni, miként, és hogy végigsétáltunk, beszélgettünk, még pár szót találkoztam ezzel a neves ügyvezetővel is, és megtapasztaltam, hogy na ide biztos, hogy nem jövök. Tehát, hogy ilyen is van, úgyhogy tényleg érdemes ezekre odafigyelni. Nyilván most nem azt mondom, hogy mint ilyen mézes kalácsokból építsünk egy szép kis házat, mint a Jancsi és Juliskába, aztán utána majd jön a kis boszorka, de kell a pozitívumot egy kicsit jobban kihangsúlyozni, meg megmutatni, hogy hogyan működünk, mint sem eltitkolni, mondjuk így. Ez és igen. Mi az, amit gondolnál itt az onboarding részben, ami prioritásos és fontos nekem, mint vállalkozás, hogy ezt csináljam meg?
2: 4 fontos dolgot emelnék így az onboardingba, ami mindenképpen így érinteni kell az onboarding kapcsán. Az egyik az, hogy magyar szabályok, hogy a belső működés, a belső szabályok, azokat szabályokat megismerkedtetni az új munkavállalóval, milyen kötelezettségek vannak, és ez mind a működésben. Uh-huh.
1: Tehát hogyan használja mondjuk a céges telefont, a céges autót, ilyenekre gondolsz?
2: Így van, igen. Aha. A másik része maga a munkaköri elvárások, mik a feladatok, felelősségi körök, ezeknek a tisztázása.
1: Tehát az már a legelső napokon érdemes akkor így az első héten végigvinni.
2: Igen, akkor szervezeti kultúra, mik az értékek, milyen értékek mentén dolgozik a szervezet, milyen működési normák vannak, ezeket is mind megismertetni az új emberrel, illetve milyen kommunikációs csatornák vannak, milyen közösségi lehetőségek vannak cégen belül. Szóval ezek a területek nagyon fontosak, hogy már az első héten valamilyen úton módon ezeket megismertetni a munkavállalóval, amiket később így el tud elmélyeztve, mélyebben bele tud ezekbe menni, de hogy ezeket mindenképpen érinteni szükséges, hogy megfelelően fel tudjon készülni ő is.
1: Uh-huh. Na, hát hogyha ezeken a pontokon túl vagyunk, mi lehet, ami még itt? Ha azt nem mondanánk ki, akkor itt emiatt én azonnal fölállnék és elrohannék a cégtől. Van-e bármi, ami még itt ilyen nagyon kimondottan fontos? Ugye említetted, hogy a csapat is tudjon azért rólam az érkezésemről.
2: Így van.
1: Őket hogy készített föl, mint egy vállalkozás?
2: Hát azon kívül, hogy bemutatom, hogy akkor jön egy új ember, és milyen munkakört, posztot fog betölteni. Fontos tisztázni ott is, hogy ő is milyen felelősségi körökkel lesz felruházva, hogy ne legyen a csapatban sem probléma már így az első uh-huh. napon az érkezésen, hogy akkor ő jön. Én volt, hogy beléptem egy olyan céghez, ahol nem vártak el, mármint, hogy a csapat nem várt engem, mert rosszul lett a vezető, rosszul kommunikálta le az én érkezésemet, és ilyen negatív...
1: Tehát ilyen konfliktussal érkeztél már egyből mínusz egy.
2: Igen, de úgy, hogy nem tudtam róla, szóval aha. ez később derül csak ki, szóval én akkor ott nem tudtam. Éreztem, hogy így valami fura, csak azt hittem, hogy
1: itt ilyenek. Ez a szokás.
2: Igen, ez később derült ki, és ez mi, itt a vezetőnek a nem megfelelő kommunikációja miatt alakult ki.
1: Meddig maradtál annál a cégnél? Sokáig vagy kevés?
2: Igazából 3 évig maradtam a cégnél, hát de
1: akkor,
2: nem azért.
1: Akkor a nagy mély nyomot nem hagyott.
2: Ott a szakmai kihívás miatt uh-huh. maradtam. Hogyha az nem lett volna, akkor viszont elég rövid időn belül távoztam volna uh-huh. a szervezetből. Szóval ez nem éppen a legjobb példa arra, hogyha így rosszul megy az első pár nap, akkor gyorsan feláll az új ember. De ugye erre vannak statisztikák is, hogyha nem megfelelő az onboarding folyamat, vagy nem, folytva, hogyha megfelelő az onboarding folyamat, akkor 82%-kal nagyobb esélye marad az új ember a próbaidő után is a szervezetben.
1: Ami nyilván ugye nagyon fontos, hiszen hogy én állandóan jövök, megyek, felmondanak az emberek ott azon az adott munkakörökben, akkor nem lehet betanítani, és sokkal többet veszít egy vállalkozásra, mint hogyha ez megvan.
2: Igen, nagyon sokat veszít, és ez pénzben kifejezhető. Uh-huh. Ez milyen veszteséggel jár egy szervezetnek. Már eleve egy toborzási folyamat, meg toborzási idő is sok pénzt viszel, de azzal, hogy megtaláltam, vagy kiválasztottam egy embert, és akkor elkezdem betanítani, azzal is kiesik idő és pénz, és így összességében, hogyha próbaidőt elveszítünk egy új munkavállalót, akkor az így az adott személynek a 6-9 havi bérét is jelentheti, mint veszteség a cégnek.
1: Igen, ez elég fájdalmas. Cégvezetők inkább emlék nyaralni. Mi keresnék egy másik megoldást, addig át ki tudom dolgozni közben az onboarding folyamatot, hogyha ilyen hibák vannak. Na hát akkor innen folytassuk szerintem majd az onboardingos témában egy kicsit olyan számmal, ami hát mondjuk azt, hogy take a chance on me, válassz engem, és kezdjünk el dolgozni. If you change your mind.

0: Sávváltás az üzletben. Döntések, amik új irány szabnak.
1: És vissza is tértünk itt a betanulási időszakkal. Gut Brigittával vagyok itt, aki számomra a betanulás szakértője lesz most itten ebben a témában, de amúgy meg ugye, ha ott vagyunk, vezető HR és teljesítménymenedzsment tanácsadással foglalkozik, és a mai témánkban azt érintettük, hogy hogyan lehetne sikeresen jól egy cégnek fölépíteni ezt a munkavállalói megérkezést, vagy a munkavállaló való végig az egész folyamatunkat fölépíteni, hogy érkezünk, és akár a végén, amikor távozunk, mert karriert váltunk, vagy már a cégnek nincs az a pozíciója meg, és ott elmennénk a cégtől. Miként lehetne ezt hatékonyan kezelni? Úgyhogy visszatérve ide, Brigi, az onboardingos részre, beszélgettünk arról is itt a szünetben, hogy tök jó lehetne, ha kijelölnénk mondjuk egy mentort, vagy valaki segítő kollégát. Ezt hogyan érdemes mondjuk egy cégnél kialakítani? Mit kéne csinálni ahhoz nekem, mint vezetőnek? Hát mégiscsak nem kinézek az ajtón, és azt mondom, hogy Béla, mostantól te csinálod. De mit, meg hogyan, hogy készül föl erre egy vállalkozás?
2: Hát érdemes kettészedni a dolgokat, mert van a szakmai része, amikor szakmai oldalról van egy mentor, aki segít, illetve maga a beilleszkedést segíti. Ezt buddy-nak szokták hívni, ez ilyen külföldi megszólítás. Igen, ők azok, akik nem szakmai oldalról, hanem így az integrálásban segítenek, akik így kézen fogva viszik a kollégát, és akkor így megmutatnak neki mindent, bemutatják a megfelelő embernek, és akihez bármikor fordulhatnak, a kérdés van, így a szervezeti működéssel kapcsolatban, vagy
1: a
2: szabadságkivétellel kapcsolatban, vagy bármi ilyen. Ez sokszor mondjuk a már teszi meg a cégeknél, hogy ő az, aki körbeviszi, aki elmondja és bemutatja.
1: Ez csak az első egy-két napra érvényes, vagy ez így ki hosszabb ideig kitart egy ilyen work buddy?
2: Ez attól függ, hogy hogyan alakítják ki. Uh-huh. Ez van, amikor mondjuk csak az első hétre, de ez inkább így hosszabb távon érdemes, ilyen egy kötőjel három hónapig, az a próbaidő végéig. Már igazából az első hónapban van a legtöbb haszon vagy haszna, mert onnantól kezdve már azért a munkavállaló ezeket megtanulja minden. És tudja, igen. A mentorálás az viszont egy másik dolog, az inkább ilyen szakmai oldalú, és az nem csak a próbaidőre szokott vonatkozni, itt is többféle mentorálási lehetőség van, és akár az amúgy egy évig is eltarthat egy mentorprogram, de ha mondjuk csak a betanulást nézem szakmai oldalról, akkor ott is ez a 3-6 hónap, amit így érdemes, de ott inkább ez a szakmai.
1: És érdemes külön választani ezeket a személyeket, hogy ez egy ember is lehet?
2: Lehet több ember is, sőt talán még annyiból jobb, ha több ember van, hogy nem azon, hogy csak egy embert terhel így időben, és foglal le, mert sokszor jönnek azzal a cégvezetők, meg vezetők, hogy nincs erre idő. Nincs idő arra, hogy betanítsuk az új embert, de minél kevesebb időt fordítunk rá, annál hosszabb ideig fog tartani az ő betanulása, így nem fog nekünk eredményt generálni. Fontos, hogy azért legyenek meglévőek, esetleg ilyen e-learning anyagok, amiből tud tanulni az új munkavállaló, ha esetleg nem tudunk mentort vagy buddy-t kijelölni, akkor ezekről az anyagokból tudjon tanulni, ahova így maga, hogy a beilleszkedéshez szükséges információk megvannak.
1: Tehát akkor egy vállalkozásként én nekem mondjuk érdemes a saját munkámat is így úgy nyomon követnem, szép lassan, hogy ahogy mondjuk növekszik egy vállalkozás az 1-2-3-5 fő felé, ott legyen egyfajta leíratom arról, hogy miket, hogyan, miért csináltam, és akkor abból tudjak egy ilyen...
2: Igen, belső szabályzatok, azért nagyon sok olyan céget találkozom, ahol inkább fejben vannak ezek, mint leírva. Uh-huh. Nagyon nagy segítség tud lenni az új munkavállalónak, hogyha ezt el tudja olvasni, és le van írva. Illetve a munkafolyamat leírások is nagyon hasznosak tudnak nekik lenni. Amúgy is egy fontos eszköz a cégnek, hogyha vannak a fő munkafolyamatokról leírások, és ő ezt elő tudja venni, és meg tudja nézni, és ezt a betanulást is meg tudja könnyíteni.
1: Egyszer volt egy ilyen nagyon jó tapasztalatom, hogy az partneremhez, akire elmentem dolgozni, interim üzletvezetési vonalra, üzletvezetési, tehát üzletfejlesztési tanácsadóként, ott így oda dobtak nekem egy ilyen, nem tudom, 60 oldalas dokumentumot, ahol ilyen ISO-val kapcsolatos leírások voltak, és akkor melyik mappa hogyan van elnevezve, hol található, és ez volt a betanulás, mondtam, hogy ne haragudjatok, hát ez egy nagyon messzire nem fog menni, nekem minél gyorsabban kéne fölfognom, hogy miről van szó, és nem az ISO megtanulásáért jöttem, hanem mondom, vannak más emberek. Úgyhogy ott volt egy ilyen élményem is, ahol

0: olyan ott a dolgokat, de azóta viszont sokat fejlődtek, tehát utána most már csinálnak ilyeneket.
1: Hát igen, azért megfelelő keretek között kell ezeket tartani, és nem ilyen 100 oldalas anyagokat odaadni az új belépőknek, mert szegényeknek ketté áll a szemük, hogy ezeket mind így át kell olvasgatni. Meg így ilyen szempontból nem is, hogy hosszú távon jó, de ott az rövid távon, amíg is szeretnénk, hogy minél rövidebb idő alatt tanuljon be, nem hatékony.
0: Hát meg ugye nyilván, hogy milyen területen fog dolgozni ez a kolléga, akkor azokra minden külön kell így létrehozni valamit.
1: Hát igen, maga az onboarding folyamatot is úgy érdemes felépíteni, hogy külön választani a szakmai a szakmai oldalt, hogy hogyan ismeri meg ott, hogy hogyan dolgoznak a csapat és hogyan vannak, illetve maga így a alap dolgokat, hogy maga szervezeti működés.
0: Tehát és céges kultúra, meg ilyeneket.
1: Igen, hogy hogyan veszünk ki szabadságot, vagy olyan apróságok is, hogy amúgy hogyan szoktunk ebédelni.
0: Aha.
1: Nekem például egy nagyon negatív tapasztalat volt, amikor egy új helyen kezdtem, hogy hát akkor senki nem gondol arra, hogy én most akkor csomagolok ebédet, mert hát nem tudom így előre, hogy most ez így hogyan szokás, mit szokás, milyennyire felszerelt a konyha, szóval így amikor elmegyünk az első nap, akkor ezekről nem kapunk információkat.
0: Kijárnak-e a kollégák együtt enni, és akkor én hoztam enni, köszönöm, igen, és akkor te már le is maradsz.
1: Igen, és akkor úgy készülsz, hát majd akkor majd valahogy lesz, de hogy most első nap nem viszek, vagy nem, én nem vittem, meg ezt tapasztaltam is, hogy nem is hoznak az első nap az új emberek magukkal ebédet, és akkor és azzal szembesültem, hogy mindenki hozott magával, és akkor én meg ott, jó, hát amúgy mi van itt a környéken, ahol lehet, hogy rendeljek. Szóval, hogy az ilyen tök kellemetlen helyzet volt, de szoktam tanácsolni, hogy első nap mindenképpen a csapattal vagy a vezetővel legyen egy megtervezett ebédje ennek az új embernek, hogy ne kerüljön ilyen kellemetlen helyzetbe.
0: Igen, ezzel már sokat lehet oldania. Tehát nem feszültségen, de a kialakulható feszültségen.
1: Igen, mert az első nap végén azért a munkavállalóban kialakul egy kép, hogy amúgy így ez így most jó volt, vagy nem volt jó. Szóval jó éreztem magam, vagy nem. Most
0: feszengtem, vagy nem.
1: Igen, és akkor utána ez rányomja a többi napra is a bélyegét. Szóval, hogyha negatívan élte meg az első napot, akkor a többi napot se fogja pozitívabban megélni, és akkor már jobban benne lesz az, hogy valószínűleg nem marad a próbaidő végig, vagy ha megkeresi egy másik cég, akkor könnyebben fog igent mondani. És azért is mondtam, hogy fontos megtervezni az első napot, az első hetet, nem csak azért, hogy a kollégákat ne egyszerre terheljük le, hanem ez így fokozatosan, illetve a munkavállaló, az új munkavállaló is tudja, hogy hogyan fog kinézni az első hete, de hogy így tudja, mibe kapaszkodni, hogy ne legyen elveszett ezekben a napokban, és az első nap is nézzen ki úgy, hogy itt betervezve megérkezik, mi az első lépés, kivel fog találkozni, kivel fog beszélni, kivel ül le bármilyen tréningre, ezek az induction vezető tréningekre, amik fontosak, ez a munkatűzvédelmi oktatás, amik szoktak lenni, vagy az ilyen HR bevezető tréningek.
0: Mi a kis orvosi vizsgálatok?
1: Orvosi, hát igen, mondjuk azt érdemes esetleg így előtte megcsinálni, ugye a pre-boarding részeként a folyamatnak, de igen, hát az első nap. És akkor ő is tudjon róla, hogy ez hogyan fog kinézni első nap, mert annál nincsen rosszabb, amikor bemész az első napodon, és egyszerűen úgy ülsz, azt várod, hogy valaki hozzád szóljon, vagy valami történjen, és akkor ez ennél rosszabb szerintem nincsen, amikor senki nem szól hozzád, és ülsz, és akkor várod, hogy mi legyen.
0: Igen, most egy pár dolog eszembe jutott, de nem mondom ki. Valószínű, hogy akkor ott elgondolkodsz rajta, hogy jó helyen vagy-e.
1: Igen, és erre van egy folyamat, azért ez szervezeti oldalról, szóval ez a cégnek és a csapatnak is ez egy könnyebbséget ad, meg a vezetőknek is, hogyha van egy előre leírt menetrend, hogy akkor mikor, kivel, mit fog csinálni.
0: Hát, és hogyha jól sikerül a kezdés, akkor valószínűleg tovább is szeretném mondjuk annál a vállalkozásnál eltölteni az időnket, és nem úgy fogjuk munkat érezni, mint a következő számunknak a címe, amikor az I Will Survive elindul, úgyhogy innen folytatjuk.

0: Sávváltás az üzletben. Döntések, amik új irányt szabnak.
1: És folytatjuk is itt az onboardingos folyamatainkkal Brigivel közösen ezt a beszélgetést, ahol még jó sok minden előkerült itt a szünetben is, és ilyen például az egyik legfontosabb, hogyha már az onboarding folyamatban benne vagyunk, hogy néha-néha azért érdeklődjünk a kollégánál, hogy hogy érzi magát, vagy mit csinál a új munkahelyén, és milyen irányban halad, mennyire láttuk el információk, hogy ezt hogyan csináljuk, vagy ezt hogyan lehetne jól, mennyi időt hagyjunk ki, vagy ne hagyjunk ki a kollégának.
2: Igen, vezetőként fontos, hogy odafigyeljünk arra, hogy megkérdezzük ezt az új embert, hogy amúgy így hogy érzi magát, minden fontos információt megkap, amire szüksége van, miben tud segíteni, főleg az első nap, első hét után már ez az első alkalom, hogy azért ezeket megkérdezzük, és utána fokozatosan így havonta, vagy két hetente, szóval meghatározni ilyen időintervallumokat, de ehhez hozzátenni azt is, hogy első körben leülni ezzel az új ember elmondani, hogy milyen elvárások vannak felé, milyen mérföldkövek, teljesítményelvárások vannak. Most persze nem arról beszélünk, hogy az első héten miket teljesítsen, hanem hogy...
1: A jövő éves célokat minimum holnaptól hozzad.
2: Hát első körben a próbaidő alatt, az első három hónapban mik a célok, hogy mit szeretne, hogyha a vezető, hogy elérne, vagy teljesítene, és akkor ebbe beletartozik az is, hogy a betanulás megfelelően menjen, és integrálódjon a szervezetbe. Ezek is célok, hogy kellenek, hogy tudja szakmailag is, hogy mi az elvárás vele szemben, mi az, amit szeretne, hogyha megmutatna ebben a három hónapban, amit teljesítene, és ugye a próbaidő végén, amikor leülnek beszélgetni, akkor ezekre rá tudjanak térni.
1: Gondolom, akkor kell ez valamilyen checklista, vagy valami, amiből én ezt nyomon fogom tudni hosszú távon követni, hogy mit teljesítettem már, mit nem, vagy éppen kihez miért forduljak, hogyha ott valami elakadásom van.
2: Így van, az is jó, hogyha már elmondjuk így az első alkalommal, hogy az első 30 napban, az első egy hónapban, második hónapban is a próbaidő végére mi az, amit várunk, és akkor ezekre folyamatosan visszajelezni, és ha valami probléma adódik, akkor azt a problémát így menet közben megoldani.
1: Ez amúgy jó is, hogy így előkerült, mert amikor legutóbb az egyik partnerünknek csináltam egy ilyen rendszer kiépítést, akkor ott pont előjött ez, hogy na, mégiscsak, hogyha jönnek az új kollégák, akkor hogy lehetne az egyik ilyen táblát, nevezzük, ott táblának hívjuk, úgy kialakítani, hogy mindig az új kollégának legyen egy hozzáférése ahhoz, és akkor van egy ilyen 20-30 darab lista feladat, amit ki kell pipálgatni, és akkor van, ami egy linkhez vezet, amit el kell olvasni, kipipálja, hogy sikerült, valamelyik, hogy küld egy levelet ide, akkor azt beállítják neki, akkor elmennie ezt is ezt a látogatást végigvinni, milyen meetingen ben volt, akkor ott mi volt az ő tapasztalata, oda akkor írjon egy kis rövid jegyzetet, vagy egy reflekciót bármire is, ami van, és egy csomó ilyen lépéssel tudott segíteni kvázi a beilleszkedését, és te, mint vezető, ha ez jól van kialakítva egy rendszer, és nem csak papír alapon működik minden, akkor ezt úgy tudod nyomon követni, meg támogatni az ő útját, hogy a kérdésed feltevése előtte neked már van egy rálátásod, hogy amúgy hol tart, és arra dedikáltan van-e válasz.
2: Ez így van, igen, igen. Hát meg a vezetőnek is meg kell ismerni ezt az új embert, hogy tényleg azok a skill-ek, amiket megismert, vagy amiket
1: az interjún ígért,
2: előkerült, meg ígéret volt rá, azok valóban vannak, és valóban megvan az a szakmai tudás, amit elvált, és ami elhangzott az interjún, hogy ilyen, ez van. Szóval, hogy a munkavállalónak is ezeket szóval le kell tenniük az asztalra az első három hónapban is, vagy bebizonyítani, hogy tényleg tudják azt, amit ígértek, hogy tudnak, és ezt a vezetőnek meg fel kell tudnia mérni. De ahhoz pedig fel kell festeni azokat az elvárásokat, amiket elvár a vezető, és van az a próbaidő végi beszélgetés, és nem csak ez az egy alkalom kell, hogy legyen a próbaidő végén, hogy akkor most leülünk és átbeszéljük, hanem ez is igazából egy folyamat, hogy akkor...
1: Ne úgy érezze, hogy ez a kiléptető beszélgetése lesz.
2: Igen, ahogy találkoztam, vagy hívtak be olyan kiléptetéshez HR-esként, hogy hát, hogy nem elégedettek ezzel az új emberrel, és akkor próbaidőt szüntessük meg az ő munkaviszonyát, és beültem, hogy akkor átadjam neki a papírt, és akkor elmondjam, mi a helyzet, és szerencsétlen új ember azt se tudta, hogy mi van. Mert hogy neki senki nem mondta, hogy bármit is rosszul csinált volna, úgyhogy ő teljesen értetlenül állt az egész helyzethez, hogy ő mit csinált rosszul, vagy mi történt, hogy őt most elküldik. Mert hogy a vezető nem mondta el neki, hogy bármivel is problémája lenne, hogy valamit rosszul csinál, és így teljes döbbenet volt számára.
1: Na milyen ilyen tipikus hibák vannak még akkor, amiket el tud követni egy vállalkozás vagy egy vezető, hogy ha jön egy új kolléga?
2: Hát igazából ez az, amikről beszéltünk, hogy nem mondják el pontosan, hogy mi az elvárás az új emberrel szemben. Mi ez a munkakör, meg a feladatkör, pontos lefestése, felelősségi köre, hogy mik vannak. A kommunikáció, hogy a vezető nem beszél az új emberrel, és erre szoktak sokszor hivatkozni, hogy hát nincs ide ezzel foglalkozni, mert hogy nagyon sok
1: minden
2: van vezetőként. Igen, de hogy ezeket nem teszik meg.
1: És ez mennyire, ha ezek hiányoznak, mennyire én, mint munkavállalóként érdemes nekem jeleznem, hogy hát azért jó lenne, hogyha valamilyen, hát nem azt mondom, hogy mérőszámokat így bedobni, de hogy valami alapján én is lássam, hogy hogyan haladok az én betanulásomban, hogy küldjenek már nekem valami listát, hogy mennyire lehet én nekem, mint munkavállaló a vezetőnek, vagy annak a cégnek jelezni, hogy itt azért pár dokumentum hiányzik, ami nekem segíteni a betanulásomat.
2: Igen, pont a miről számomra nem beszéltünk, de a célokhoz azért hozzátartozik az is, hogy a KPI, ez a teljesítmény.
1: Coach Performance Indicator.
2: Igen.
1: Szép magyar szó.
2: Mérőszámot hozzátenni, hogy pontosan mi az elvárás, és akkor a vezetőtől sokszor megszoktam kapni, hát ez nem egy csavargyár, ahol ezeket lehet mérni. Ez amúgy egy nagyon nagy tévhit, mert mindent lehet mérni.
1: Igen.
2: Úgyhogy hogy ez is fontos hozzá.
1: Egy fűre eső zöldségek számát ugye a kollégák esetében, de hát nyilván ugye, hogyha ha nincs meg ez a tapasztalat vagy rutin egy vállalkozásban, és sosem volt erről szó, akkor kénytelenek elkezdeni ezzel foglalkozni, de hát ez tényleg elmondható szinte minden iparágban. Most pont egy mérnökirodával volt egy egyeztetésem, ahol így kérdeztem, hogy és amúgy milyen nehézségeik szoktak lenni, vagy hogy mi az, ami az ő iparágukban jellemző, és hú, hát ezt mi biztos, hogy ilyennel még nem találkoztam, hogy ez olyan egyedi, és a beszélgetés végre mondom, hogy azt tudod, hogy lehet, hogy te ott egyedi vagy önmagadban, de a folyamatok, meg az egész működés, az szinte minden cégnél azonos, csak max máshogy oldjátok meg. Tehát, hogy lehet egyedi, de az alapműködések azok rendben vannak és jól vannak, akkor mindenre lehet építkezni. De információ nélkül senki nem fog, akkor tényleg egyedi leszel, mert senki nem tud semmit.
2: Ez így van, igen. Én is azt mondtam mondani, hogy minden cég egyedi, és mindig van a speciális helyzeteik, meg eseteik.
1: Abba sok van. Csak ilyen van.
2: Függetlenül az ilyen alapfolyamatokat minden céghez be lehet vezetni, csak persze számításba kell venni ezeket a speciális helyzeteket, eseteket.
1: Tehát nyilván, hogy meg kell tapasztalni, ki kell tesztelni, meg kell nézni, egy állatorvosi helyre akarjunk bevezetni egy olyan folyamatot, ami fölrúgja rá az egész működést, hanem szép lassan akkor tényleg megnézni, hogy itt mi az az előny, amit ebből ki tudunk szedni, mi az az indikátor, nevezzük ki, vagy az a mérőszám, ami hasznos lehet, és nyilván nem az, hogy mit én, 3 lovat naponta meg kell műteni, mert akkor az a siker, bár mondjuk biztos, hogyha sok ilyen van, akkor ilyeneket is lehet mérni, de hogy meglegyen az, hogy hány emberrel beszéltek telefonon, hányszor volt visszajelzés, milyen tapasztalatok voltak, nem volt semmilyen hiba a folyamat közben, nem esett le semmi, mit tudom, az elmúlt 100 napban, mint a nagy vállalatok, nagy gyáraknál, akkor kírják, hogy 300 napja itt balesetmentesen dolgoznak, szóval amikor mész a következő látogatás, és látod, hogy az már megint csak egy egyes szám van, akkor ott történt valami. Úgyhogy
2: Igen, és fontos itt még a próbaidő végi beszélgetésnél, hogy most, hogyha úgy döntünk, hogy nem folytatjuk ezzel a munkavállalóval a munkát, akkor hiába nem kell indokolni, azért a vezetőnek meg legyen az, hogy tudja, hogy mi volt itt a problémát, csak azért is, hogy a legközelebbi alkalommal, amikor újraindul a toborzás, akkor meg tudja fogalmazni, hogy milyen embert, vagy mi volt a probléma, amit nem szeretnénk a jövőben, vagy hogyan lehet ezt javítani. És ha úgy döntünk, hogy szeretnénk folytatni ezzel az új emberrel, akkor meg fontos, hogy meghatározok, hogy a következő időszakban, a következő fél év, egy évben milyen elvárásokat támasztunk vele szembe, és akkor itt előjön a teljesítményértékelés, itt is előjön a célok meghatározása, a mérőszámok meghatározása, és tisztázni akkor a következő időszakra vonatkozóan, hogy mit szeretnénk elvárni, illetve a másik oldalról is, hogy a munkavállaló részéről mi az elvárás, és itt is egy fontos pont, hogy itt a próbaidő beszélgetés, ugyanúgy a munkavállaló is mondhatja azt, hogy ő ezt nem szeretné tovább folytatni, és hát ezekre is fel kell készülni, de hogyha folyamatos kapcsolatban vagyunk vezetőként az új emberrel, akkor ilyen, ezeken a megbeszéléseken, ez a próbaidővégi beszélgetésen ilyen meglepetések nem érhetnek, mert már úgy ismerjük, tudjuk, és már felmerültek esetleges problémák, amiket ha tudtak orvosolni, akkor tudnak együtt működni.
1: Hát szerintem azért most itt az onboarding, meg a beszélgetések, belépés, meg mindennel kapcsolatos dolgot itt kiveséztünk, még biztos, hogy van ezer dolog, amit lehetne, de én bőven azt érzem, hogy rengeteg mindent megosztottunk, ami hasznos lehet, úgyhogy így, nyilván, hogyha most így elgondolkodunk rajta így hallgatóként, akkor mi volt az a legjobb vagy legrosszabb első munkanapja az embernek, hogy elgondolkodik rajta, érdemes ezt most így átgondolni, és abból is tapasztalást nyerni, hogyha legközelebb mondjuk változtatást kéne a cégnél eszközölni, vagy megkérdeznék, hogy milyen lehetne fejleszteni, akkor egy ilyen jellegű segítséggel tudjuk a saját cégünknél is fejleszteni a vállalkozást. És akkor innen folytatjuk, és mielőtt a kilépés felé mennénk, nézzük meg, hogy milyen az utolsó visszaszámlálás.

0: Sávváltás az üzletben. Döntések, amik új irányt szabnak.
1: És ha már itt az utolsó visszaszámlálásnál voltunk, de mielőtt még kiléptetnénk a kollégát, vagy úgy döntene, hogy kilép, még egy ilyen érdekesség eszünkbe jutott, hogy nyilván vannak különbségek a pozíciók is, meg az időtartam is, hogy mennyi időre érkezik, mert lehet valakinek egy fix munkaideje, vagy nem is munkatartama, időtartama, mint egy projekt jelleggel egy vállalkozásnál. Ott is valószínű, hogy van valamilyen fajta ilyen betanítási időszak, de vannak-e különbségek ebben, hogy valaki érkezik, mint projekt kollega egy-két hónapra, vagy valakit hosszú távon szeretnénk fölvenni?
2: Hát az, hogy valaki rövid távra veszünk fel, mondjuk határozott munkaviszonyra, vagy egy kimondottan csak egy projektre, azért ott is fontos, hogy ahhoz, hogy megfelelően el tudja végezni a munkát, azért őt is integrálni kell a szervezetbe, szóval együtt dolgozik az ott a belső kollégákkal, és neki is azért szervezeti működést meg kell ismerni ahhoz, hogy megfelelően el tudja látni a feladatait és a munkáit. Úgyhogy az alap dolgok, azok nagyjából ugyanazok. Itt a szakmai kérdés az, hogy mennyire szeretnénk őt bevezetni, és milyen mélyen szeretnénk bevezetni. És
1: mennyire önállóan végez munkát?
2: Az, hogy milyen felelősségi körrel ruházzuk fel, milyen elvárásokat támasztunk felé.
1: Icuka az irodavezető helyett.
2: Igen. De most elfelejtettem, mit akartam mondani, látod?
1: Ez volt a cél, nem amúgy. Tehát milyen felelősségi körre ruházzuk föl azt az adott kollégát?
2: Igen, ez fontos, hogy az ő felelőssége meddig terjed, és hogy mik azok a szakaszok, mik azok feladatok, amikbe konkrétan bevonjuk őt, és hát tudjuk előre, hogy meddig fogunk rá számítani. Szóval az, hogy mondjuk őt fejleszteni kell, célokat kitűzhetünk, hogy mit kell teljesítenie, de azért kicsit így máshogy állunk hozzá, mint egy olyan kollégával, az, akivel hosszú távon tervezünk. És ha mondjuk egy olyan munkavállaló lép be, például itt eltérhet a betanítás, aki pályakezdő. Mert a pályakezdőknek olyan dolgokat is el kell ilyenkor mondani, hogy mi az, hogy fizetett szabadság, mi az, hogy beteg szabadság. Így lehet, hogy hallott róla, de hogy fogalma sincs rá, hogy ezeket hogy kell alkalmazni, és hogyan tudja ezeket használni. Vagy én találkoztam már olyannal is, pályakezdő, aki megkérdezte tőlem, hogy ki mehet-e például mosdóba.
1: Nem.
2: Vagy hogy ki mehet-e ebédelni. És akkor rájöttem, hogy hát őt ezekről ami nekünk úgy természetes, hogy ilyen apróságokról is fel kell világosítani.
1: Ez olyan, mint a gyereknevelés a kezdetek.
2: Igen, hogy ez amúgy hogy működik egy munkahelyem. Előtte egyetemen volt, iskolában volt, és ott azért máshogy működnek a dolgok, mint egy munkahelyen. És ezeket is el kellett mondani. De alapvetően egy onboarding folyamatban, vagy ilyen betanítási, beillesztési folyamatban ilyenek nem kerülnek el, hogy ezeket is elmondjuk, hogy nem kell kikérezkedned, hogy elmenjél mosdóba, ekkor az ebédszünet is nyugodtan menjél ebédelni, ki is mehetsz, vagy hogy ezeket részletesebben el kell nekik mondani.
1: Na és hogyha most itt tartunk, említettük a pályakezdőket, meg a tapasztalt szakembereket, milyen különbséget tudnánk fölvezetni közöttük, hogy ugyanazt a dokumentumot fogja megkapni egy betanulásnál, vagy azért érdemes lenne készíteni egy alternatív verziót is a kevésbé kezdőnek?
2: Inkább úgy mondanám, hogy nem is feltétlenül kell külön dokumentumot készíteni, inkább azt mondanám, hogy a pályakezdővel külön leülni, beszélgetni ezekről a dolgokról.
1: Több lépéses legyen a beléptetés, mint a másiknál.
2: Igen, mondjuk egy tapasztaltabb embernek elég odaadni a tájékoztató dokumentumot, aki elolvas, és akkor már tudja, mi a helyzet, hogy itt hogy működnek a dolgok, mert van tapasztalata, jó, hát ez az előző munkájában is így működött, jó, hát ez máshogy működött, de értem, hogy itt meg így működik, de viszont a pályakezdőnek nincs viszonyítási alapja. Ő nem tudja hova tenni, hogy akkor hogy vannak a dolgok, és neki inkább a dokumentumon kívül mégis szóban is érdemes elbeszélgetni vele, hogy fel tudja tenni a kérdéseit.
1: Ez olyan, mint amikor az IT-sokat fölhívják az alaksorba, hogy nem kapcsol be a monitor, dug be a konnektorba.
2: Amúgy nekem van ilyen, hogy az első munkanapomon leültettek az asztalom elé, és akkor így be akartam kapcsolni a gépet, és úgy nézett ki, PC volt a gép, és nem találtam meg a bekapcsoló gombját, mert bele volt építve a gépbe, és azt hittem, hogy az egy ilyen dísz, dísz volt.
1: Tehát ilyen kis csík volt. Aha.
2: Igen, és nem láttam, hogy ott van egy kis kis rés, és akkor ott az be lehet nyomni. És olyan ciki volt, nem tudtam bekapcsolni, és a mellettünk egy szobával volt az IT, és akkor így átkopogtam hozzá, hogy most segíts már bekapcsolni a gépemet, mert hogy nem találom a bekapcsoló gombot. Ilyenek is vannak.
1: Hát igen, és az, hogyha nem egyértelmű, és hogy lehet egy hirtelen kellemetlen élményt is szerezni a munkába, de nyilván gondolom, ilyenkor a szakmai tudással lehet ezt kompenzálni, hogy oké, a gépet nem tudtam bekapcsolni, de cserébe jól dolgozom.
2: De ez amúgy az új pályakezdőknek és az új belépőknek egy hasznos információ, az IT-sokkal jóban lenni.
1: Igen, őtőlük függ az e-mail címem is. Na, szuper. Hát még ugye vannak a generáció közti különbségek is. Gondolom itt azért az aktivitás frekventáltságot is érdemes nézni, meg hogyha már itt beszélgettünk, valószínű, hogy jó tudni, hogyha jött egy új kolléga, akkor ő mondjuk milyen személyiségtípus, milyen kommunikációt igényel, mennyire szeretné, hogyha tényleg sűrűbben lenne vele beszélgetve, vagy mennyire szeretné az, hogy őt inkább hagyják lógva, mert ő tök jól megoldja magától is ezeket. Ez hogy méri föl egy cég, vagy egyáltalán ezek foglalkoznak cégek?
2: Szerintem azért ilyen mélyen nem mennek bele, hogy akkor most így generációként lebontani a beléptetési folyamatot, mert ez hozzatartozik azért a személyiség is, hogy ki hogyan szocializálódott, milyen előző tapasztalató volt, meg hogy működött korábban. De ami fontos így a mostani generációknál, akik már fiatalok is, és bent vannak már a munkaerőpiacon, meg akik még jönnek, nekik nagyon fontos, és igényük van a rendszeres visszajelzésre.
1: Aha.
2: Illetve a fejlődés és tanulási lehetőségre is, szóval, hogy ez előtérbe helyezik ezeket a szempontokat. Fontos nekik, hogy átlátható legyen az elvárás is, és fontos az is nekik, hogy maga a digitalizáció is jelen legyen a cégnél. Most ez persze, ez cég specifikus, hogy hol tartanak, de ha mondjuk azt nézzük, hogy a mostani generációt hogy lehet megtartani egy munkahelyen, ami már mondjuk egy másik témakör, de hogy ha már behozta a generációt, akkor ezt hozzá így elmondanám, hogy olyan dolgokat néznek a munkahelyeken, amit mondjuk korábban nem. Milyen felszereltségű, milyen eszközöket használnak.
1: Tehát nem ilyen nagyon öreg.
2: Mennyire automatizált a rendszer, használ-e AI-t. Mert ezek most már egyre fontosabbak lesznek számunkra, és nekik ez a munkakörnyezet lesz az, ami...
1: Inspirálhatja mondjuk.
2: Igen, szóval fontos. Fontosabb nekik, mint most jelenleg, akik mi vagyunk. Illetve még a munka-magánélet egyensúly is fontos.
1: Hát ez egy mítosz, azt megtanultam a karrier során, meg az ilyen pályafutásán, hogy nagyon sokan foglalkoznak a munka és a magánélet egyensúly kialakításán, ez egy jó kis dolog, de hogyha belegondolunk, mint vállalkozó, vagy mint munkavállaló, hát vannak olyan projektek, ahol aztán az ügyfelet édes mindegy, nem érdekli, hogy neked a munka magánélet egyensúlyod milyen, hogyha ott határidő van és teljesíteni kell, akkor úgyis meg fogod csinálni.
2: Ez oké, csak nem mindegy az, hogy egész évben így van, hogy folyamatosan szűk határidők között kell dolgozni, és nincs idő semmire, vagy csak időszakok vannak.
1: Na ez a korrekt, jó megfogalmazás erre a dologra, úgyhogy akkor itt is egy új felvilágosítást nyertünk, ne terheljük túl agyon az embereket 3 hónapon keresztül, hogy kiégjenek és utána elmenjenek tőlünk. Jó.
2: Igen. Igazából itt a próbaidő alatti felmondások okai között benne van ez is, hogy vagy túlterhelik az új belépőt, vagy mindennel ellátják, hogy ne unatkozzon.
1: 16 órásnak.
2: És akkor azt látja, hogy úristen, nekem itt mennyi mindent kell majd csinálni, és akkor nem elég a napi 8 óra, és akkor aztán így elgondolkodik, hogy ezt én szeretném-e vállalni, vagy sem, és van, hogy inkább azt mondja, hogy elmegyek egy nyugisabb helyre dolgozni, már csak azért is, hogy tudod, meglegyen ez a munka-magánélet egyensúly. Meg másik, meg a másik véglet, hogy unatkozik.
1: Hát az is kellemetlen, igen. Én dolgoztam egyszer egy ilyen mérnökirodával, és ott volt olyan, amikor nagyon nagy hajtás volt, és volt az ellenkező, amikor ott ültünk, és tudod, amikor ülsz egy számítógép előtt, mint egy ilyen diákként még úgy ott egy ilyen nyári időszakban, hála Istennek volt ismerettségem, tehát nem éreztem magam annyira diszkomfortosan, de ott ültem, és így mondom, most akkor mit csináljak? Kimentem, nyomtatóba pakolgattam a papírokat, az asztalomon a tervrajzokat pakolgattam, amit amúgy bazira nem érdekelt senkit, még nem volt, ez egy ilyen kis kellemetlen érzés tud lenni.
2: Igen, de milyen proaktív voltál akkor.
1: Igen, igen, szerettem elfoglalni magamat.
2: De erre is jók, hogyha meg vannak határozva célok, hogy oké, hogy vannak projektek, meg feladatok, amiket teljesíteni kell, de azokra is kell célokat kitűzni, meg vagy fejlesztési stratégiát kitűzni, ahol ilyen holt időszak van, és nincs olyan munkamennyiség. Mert maga a szervezet oldaláról sem jó, és a cégvezető sem fog neki örülni, hogy fizeti a munkavállalói, de nincs feladatok, és nem csinálnak semmit. Uh-huh. Mert persze van egy időszak, amikor mondjuk nincs annyi munka, szóval ez sok helyen előfordul, de pont ez az időszak jó arra, amikor elgondolkozunk azon, hogy milyen folyamatot fejleszünk, mit digitalizáljunk, milyen új eszközöket hozzunk be.
1: Tehát akkor legyek proaktív munkavállaló, és hogyha nincsen éppen semmi dolgom, akkor bátran merjek oda menni a buddymhoz, vagy a mentoromhoz, és kérjek tőle egy kis útmutatást, hogy figyelj, befejeztem mindent, és egy hete itt ülök. Jó, azért csak annyi, csak nem, de hogy itt most van egy kis időm, akkor kimegyek egy ilyes szünetet tartani, és akkor utána valamilyen feladatban miben tudnék besegíteni.
2: Igen, amúgy sokat számít, amikor az új belépő mondjuk ott van 2-3 hete, és akkor így jön és szól, hogy hát hogy nincs úgy feladata, vagy nincs leterhelve, úgyhogy nyugodtan így adjatok, vagy szívesen csinálni. Ez amúgy nagyon sokat jelent, uh-huh. És ez nagyon pozitív színben tudja feltüntetni ezeket az embereket, mint az, hogy csak leül, vagy interneten valamit böngész, vagy nyomogatja a telefonját, és akkor csak vár, hogy adjanak neki feladatot, és ha megkérdezik, hogy na mit csinál, hát semmit, mert nem adhatok semmit, akkor ez meg ilyen nagyon negatív oldalra viszi el az ő uh-huh. szerepét, és akkor már az a kép alakul ki róla, hogy amúgy ő nem csinál semmit, és nem is hajlandó semmit csinálni. De igen, ez meg egy másik témakör.
1: Hát akkor...
2: De ami még itt az onboarding kapcsán fontos, mint így, hogy a megtartás szempontjából, hogy ez... Ebben az első három módon, a próbaidő alatt kiderül az is, hogy az, amit mondjuk az interjún ígértek, az valóság-e vagy sem. Uh-huh. Tehát erre nagyon fontos odafigyelni, az interjún tényleg olyat mondjunk, ami valós. Mert úgy is ki fog derülni, és azt tapasztalja a munkavállaló, hogy ez nem igaz, amit mondtak, vagy ígértek dolgokat, és mégsem kapja meg, akkor fel fog állni.
1: Fú, nekem egy tapasztalatom volt így a munkakarrierem során, hogyha megállapodtok valamiben, akkor mindenféleképpen iratt le is írják alá.
2: És igen, és velem is olyan előfordult HR-esként, hogy a vezető valamit megígért az új embernek, de nekem nem, vagy a HR-nek nem szólt róla. Uh-huh. És ez a belépés napján derült ki, hogy neki mi lett ígérve.
1: Hú, ez kellemes.
2: De hogy mi meg nem lettünk erről tájékoztatva, és ez egy nagyon, nagyon kellemetlen helyzet, hogy megkiderült, hogy azt nem is lehet, amit a vezető ígért.
1: Ez nagyon jó.
2: Úgyhogy itt vannak sokszor ilyen kommunikációs geppek, úgyhogy nagyon fontos az, hogy a tényleg olyan dolgot mondjunk csak az interjún, ami valós, mert ki fog derülni, és ez csak negatív színben tünteti fel a szervezetet.
1: Hát meg ott akkor egyből konfrontálódás lesz a vezetővel is, meg a cégnek is rossz, a munkavállalónak is. Igen, igen, igen. Hát így hallgatók felé fordulva, hogyha most kezdenél egy új munkahelyen, mi lenne az egy dolog, amitől úgy éreznéd, hogy hát igen, jó helyre érkeztem. Tehát, hogyha ezt meg tudjuk fogalmazni, én nagyon kíváncsi lennék, hogy kinek milyen ilyen élménye van. Neked volt-e ilyen élményed, hogy mi ez, amitől te jó helyre érkezel? Mit kéne mondanom, csinálnom, hogy te azt mondtad, hogy én itt szeretnék dolgozni.
2: Hát nekem is nagyon fontos az, hogy támogassák az én fejlődésemet uh-huh. és tanulásomat, mert...
1: Beírassalak egy egyetembe?
2: nem így értettem. De a lehetőséget megadni. Uh-huh. Illetve így a munka szempontjából is, hogy oké, hogy adottak a munkakörök, a feladatkörök, de hogy legyen lehetőség abban is fejlődni, és legyen lehetőség esetleg más típusú vagy izgalmas projektekben részt venni. Ezekkel úgy meg lehet fogni az embert.
1: Szerintem ezt, amit elmondtál, egyre jobban, hát az elmúlt évek egyik trendje, hogy mindenki szeretné ezt, és hogy ez hasznos és értékes tud lenni. Jó, hát szerintem most már ebbe az onboardingos részbe azért csomó mindent belepakoltunk, meg megnéztük, hogy mit lehetne még kialakítani, és akkor...
2: Illetve még azt hozzátenném, hogy még így is, hogyha mindent megteszünk, és mindent jól csinálunk, előfordulhat olyan, hogy mégis úgy dönt az új ember, hogy próbaidő alatt felmond. Találkoztam olyan indokokkal, hogy egy az, hogy keresték egy másik helyről, ahol amúgy jobban várta, hogy felhívják, és az ilyen álommunka lett volna neki.
1: Hát ez előfordul.
2: És igen, szóval ilyenek előfordulnak, illetve volt olyan, aki például a lokációra mondta, hogy hát azt hitte, hogy ez így belefér, de most, hogy így elkezdett bejárni, és így 2-3 hónap után, igen, úgy döntött, hogy ez az ingázás. Szóval még ha megfelelően is alakítjuk ki a folyamatot, és mindent megteszünk azért, hogy a munkavállaló jól érezze magát, és maradjon, még így is persze előfordulhatnak rajtunk kívülálló okok, ami miatt elmegy, de ahogy az elején is mondtam, hogy 82%-kal növeli az esélyét annak, hogy marad a munkavállaló próbaidő után is, hogyha megfelelő onboarding folyamatot alakítunk ki.
1: Na hát akkor szerintem innen folytatjuk, hogy hogyan búcsúzunk el egy jó munkahely, vagy hogyan búcsúzik el egy jó munkahely, meg egy jó munkavállaló. Én adtam ajándékot is.
0: Sávváltás az üzletben. Döntések, amik új irányt szabnak.

0: Sávváltás az üzletben. Döntések, amik új irányt szabnak.
1: Hát és itt a zárás vége felé érkeztünk, ahol is mi történik, kiléptetünk valakit, vagy elmegy valaki. Úgyhogy most picit összefoglaljuk azt, hogy akkor mégis ez az úgynevezett offboarding, hogyan búcsúzzunk el, mint jó munkahely egy munkavállalótól, és miket is kéne tennünk. És talán ez a leg elhanyagoltabb rész, akár így a HR-es vonalon is egy cégnél, vagy a cégvezetőknek, vállalkozóknak a gondolataiban, pedig ez az utolsó benyomás tud lenni egy olyan mérföldkő, hogyha netán mondjuk valamilyen gonddal is megy el valaki, még utolsó pillanatban akkor már bátran kimerik jelenteni és elmerik mondani a dolgokat, illetve hát mégiscsak, hogyha még úgy valamit lehet rajta javítani, akkor ez a cégnek is egy olyan, mint egy fejlesztés, egy ingyenes tanácsadás, hogy elmondjuk, hogy ez bazira nem jött be itt, és ezt azon gyorsan változtassátok meg, mert amúgy én ezért mentem el. Te hogy éled meg ezt, vagy hogy tapasztalod?
2: Igen, amúgy az onboarding folyamat az nagyon fontos, és nagyon sok cégnél ez nincsen. Mert maga így ez az egész folyamat, ez a munkavállaló távozásához kapcsolódó tudatos struktúrát kiléptetési folyamat, amely nem csak így az adminisztratív oldalt zárja le, mint a kilépési papírok meg ilyenek, hanem itt a tudásátadás nagyon fontos szerepe van, illetve a korrekt elválásnak is. Mert itt, hogy mondjam, ez is a korrekt elválás a munkáltatói márkának a része.
1: Hát és, igen, mert hogy azért el fog menni az emberünk, és ha jó kis cipőmárka vagyok, és itt a soha többet, az a cipőt biztos, hogy ne vegyétek. Jó, most ez nem biztos, hogy a legjobb példa, de lehet akár egy ilyen elkereskedelmi oldal is, vagy bármi, ahol ez egy elég fontos motivum lehet.
2: Igen, így van, illetve a legfontosabb része az maga a tudásátadás, mert azzal, hogy elmegy a munkavállaló, ezzel elviszi magával azt a tudást, azt a tapasztalatot, amit, amit ott gyűjtött az évek alatt, ami a szervezetben volt, illetve amit hozott be a szervezetbe, és ezzel nagy értéket veszít a cég, úgyhogy fontos, hogy amit lehet, az bent tartsa. És ezt úgy tudja bent tartani, hogy megfelelő átadás-átvételi folyamatot végez és készít, és nem az utolsó héten jön rá, hogy húha, már nem tudom, hétfő van, és pénteken lesz az utolsó munkanapja a távozó kollégának, hanem onnantól indítjuk az offboarding folyamatot, hogy beadta a felmondását.
1: Vagy mi kiléptetjük. Igen, ez a közös megállapodása.
2: igen, ez is része, hogy igen, mi kiléptetjük, valamint, hogy mi felmondunk neki, és akkor úgy lép ki, de hogy azért úgy kicsit úgy elkülöníteném a kettőt, mert amikor mi mondunk fel egy munkavállalónak, akkor ott nem biztos, hogy olyan minőséget kapunk, vagy úgy kapjuk a dolgokat, és itt az exit interjú is ide tartozik, hogy nem mindig csinálunk, és nem szoktunk csinálni HR-esként exit interjút olyannal, akit mi küldtünk el, hanem itt inkább azokról van szó, akik maguktól távoznak. És akkor erre egy olyan folyamat felépítés, ahol maga a tudását is leíratjuk vele, és bent tudjuk tartani.
1: Na de akkor ez hogyan történik? Tudásátadás. Oké, előveszek egy fehér papírt, és leírom, hogy mit csináltam.
2: Hát főként amúgy része, hogy valóban csináltatok egy leírást arról, hogy milyen feladatai voltak, és ő ezt hogyan látta el, mint látta el, és ha még nincs is pótlás ennek a személynek, hogy átvegye az ő feladatait, akkor valakit mellé rakok, aki mondjuk közel áll az ő munkájához, vagy akivel együtt dolgozik, és akkor neki adjuk át valamilyen úton, módon, de úgy, hogy erről legyen egy leírat is. Tehát nagyon fontos, hogy erről készüljön írásos dokumentáció, amit ha az új ember megkap, aki mondjuk a helyére jön, akkor megfelelően át tudja látni a folyamatokat és a feladatokat, illetve ha több projekten is benne van ez az adott ember, aki elmegy, akkor nyomon lehessen követni azt, hogy hol tart a folyamat, és ne az legyen, hogy akkor kilépett a kollega, és akkor a következő héten ott kapkodnak, hogy akkor ez most mi volt, hogy az is senki nem tudja, hogy itt mit történtek. Úgy fontos, hogy megfelelően történjen ez az átadás átvétel, és erről írásos dokumentáció is legyen. Szóval így maga így a folyamatban lévő feladatok átadása, ügyfélkapcsolatok, projektek áttekintése. Itt fontos az is, hogy tájékoztassuk, hogyha volt ügyfél, akivel folyamatos kapcsolatban volt, tájékoztatni, hogy akkor ő el fog menni, és hogy ki lesz helyette. Mert ilyennel is sokszor találkoztam, hogy egyszer csak valaki új, az ügyfélel egy új ember kezdett kommunikálni, és nem értette, hogy mi történik. Aha. Hogy hova lett az az ember, akivel eddig kommunikált, mert hogy nem tájékoztatták róla, és azért ez is munkáltatói márka, meg cégmárka építésről beszélünk, és azért úgy fontos, hogy ezek így megfelelően legyenek lekommunikálva. Uh-huh. Illetve az utódbetanítása esetén is fontos, hogy ezek a dokumentációk meglegyenek, és akkor jön még a maga a kilépő interjú, ez az exit interjú, ami a szervezetnek, a cégnek egy nagyon jó visszamérési lehetősége, hogy a kilépett kollégának igazából már nincs vesztenivalója azzal, hogy őszintén elmondja, hogyha látott valami problémát a szervezetben, vagy őszintén elmondja, hogy miért távozik a szervezetből. Ez egy jó lehetőség arra, hogy a cég megismerje, hogy milyen hiányosságai vannak, amin tud fejleszteni, hogy később más kollega ne ilyen indokok miatt hagyja el a szervezetet. Úgyhogy fontos megismerni maga a távozásnak az okát, a vezetői működés, hogy az ő vezetőivel mik voltak a visszajelzések, tapasztalatok, igen. Így a maga munkakörrel kapcsolatban az értékelése, egy elvárások, hogy ezek tényleg mennyire voltak tiszták, maga lehet a szervezeti kultúrára, a munkakörülményekre is rávezetni, mint kérdésekkel, illetve így konkrétan megkérdezve fejlesztendő területeket, hogy ő mit lát, és ezekből nagyon hasznos információkat lehet gyűjteni, amiket így fejlesztésekre lehet fordítani.
1: Volt egy ilyen tapasztalatom, partner, egy másik leányvállalat, ahol dolgoztam annak egy másik országban, ott egy egész régió, nem is a régió, majdnem a cég is megdőlt egy picit a működésben, mert folyamatosan mondtak föl ott az értékesítő kollégák, és nem értették, hogy mi történik, de ez ilyen, és nyilván nem egy héten belül, hanem ilyen több hónapig húzódott ez az egész, és mindig a régi kollégák így mennegettek el a különböző területekről. Ez egy nagy országban volt, tehát ez nem olyan, mint egy Budapest méretű, hanem ott a fél Magyarország volt az egy régió, és ott például pont egy ilyen probléma szerintem simán benne volt, hogy ha volt is ilyen exit interjú, akkor ott valakinek érdeke volt ezeket az információkat nem nagyon kommunikálni, és amire eljutottak oda, hogy a legnagyobb régi motorosok elmentek a cégtől, akkor ott derült ki, hogy itt valahol máshol bűzlik a fejétől a hal, és akkor cserélték ki azt az egy XY pozícióba lévő embert, és hirtelen akkor így visszaállt egy picit a jobb kedv a cégnél, meg még volt is, aki utána visszajött a céghez, de nyilván a nagyon értékes kollégák azok elmentek, ők már nem fognak visszajönni, és ez egy bazi nagy veszteség egy vállalkozásnál. Úgyhogy fontos ezt azért tényleg jól kezelni, nyilván nem szentírásként, de azért nagyon hasznos tud tényleg lenni. A kis cégnél, és nyilván, hogyha a tulajdonossal történik egy ilyen beszélgetés, az is szerintem nagyon fontos és hasznos, és ott akkor viszont cégvezetőként kell éretnek lennie az embernek, és úgy kérdeznie azt a kilépő kollégát, hogy ne a mi sérelmeinket is hozzuk bele, hogy de ha te se csináltad úgy, mert tudjánkhoz szokott lenni. Igen. Ez a... Mert én se vittem ki a szemetet, meg te se, akkor én sem fogom eltakarítani azt. Úgyhogy nyilván ez már inkább egy kicsit ilyen párkapcsolatis dolog, de hogy munkában is simán meg lehet ez. Soha nem takarítottál el magad után, és ott hagytad a konyhában a dolgokat, és ezt sérelmezték a kollégák mondjuk.
2: Igen, de azért, ha cégvezető, egyedüli vezetőként is van, mint szakmai vezető is van a szervezetben, azért neki is ezek fontos visszajelzések. Lehet, hogy mondjuk ott helyben, amikor ezt kapja, akkor nem tudja feltétlenül úgy kezelni, vagy elfogadni, de attól még ezen később el fog gondolkodni, úgyhogy ez neki is egy tök hasznos visszajelzés, de ha nem tudom, így ózkodunk attól, hogy ezt így szembe kapjuk, akkor nem feltétlenül személyes beszélgetésen vagy interjún lehet ez, hanem lehet akár egy ilyen kérdői formájában is visszajelzést kérni, és akkor, de hogy ott is megvan az a szükséges, fontos információ,
1: amit ez nagyon hasznos ötlet, dolgozni. Igen. Erre nem gondoltam, hogy kérdőívet küldözgessek.
2: És igazából még a folyamat részéhez hozzátartozik az is, ugye az adminisztratív, meg technikai dolgok, lezárások is, hogy az eszközök, a céges eszközöknek a visszaszolgáltatása. Ilyen is...
1: Cég se tartozzon a kollégának, igen. Hát tapasztaltam.
2: Ritkában fordul elő, de igen, ilyen is előfordulhat. De hogy én meg olyanra találkoztam, hogy az eszközünk mondjuk ott maradt a kilépő munkavállónál, és fél év után jutott eszükbe, hogy na, elfelejtettük visszakérni. És
1: a piacon volt.
2: Szóval, hogy ezekre is előre fel kell készülni.
1: Akkor ott maradt egy
2: nálam?
1: Autó. egy hajó.
2: Autó kevésbé, de mondjuk céges telefon, vagy céges laptop azért többször előfordult, hogy ott maradt kint. És hát a munkavállaló nem szólt, mert hát nem szóltak neki, hogy vissza kell adni, és akkor a cég se figyelte, és kb. Fél év után derült ki, hogy hiányzik, és hogy hol lehet, és akkor hát elfelejtettük visszavenni tőle. Úgyhogy ezekre is előre fel kell készülni. Illetve fontos az is, hogy házon belül, szóval cégem, szervezetem belül is hogyan kommunikáljuk ennek az embernek a távozását is, és az is fontos, hogy ne titkoljuk. Szóval az, hogy az utolsó napján közlik a csapattal, hogy ja, amúgy holnaptól már nem lesz. Szóval, hogy így ez nem megfelelő kommunikáció, és hát... hogy ez negatív oldalt generál az ott bennmaradt csapattagokban is.
1: És... tudnék hasonló sztorikat mesélni. Meg, hogy egyik irányba ezt kommunikáljuk a belsős kollégáknak, azt kommunikáljuk a másiknak, amazt, és akkor nyilván valahol össze fognak futni a szálak, és minél több felé, minél furábban írunk, annál jobban ki fog derülni a valóság, úgyhogy ez nem érdemes. Az nagyon szuper szerintem, azért elég jól így összefoglaltuk ezeket a dolgokat, és ugye a legvégére engem az érdekelne, hogy van-e bármilyen hasznos tanácsot, tipped, trükköd, bármi, amit, hogyha így a kezdetektől így a záróinterjúig csinálna egy vállalkozás most, akkor mit olvasson el, mit hallgasson meg, mit érdemes csinálnia, vagy honnan mit töltsön le, mit találjon ki, hogyan segíthet neki mondjuk egy AI ebben, vagy egy tanácsadó, hol milyen szerepek vannak.
2: Kezdem az eszközökkel, hogy mi az, amit tudok javasolni cégeknek, hogy hogyan készüljön mondjuk egy ilyen onboarding folyamatra. Részben akkor ilyen pre-boarding checklist, tehát írni, hogy milyen feladatokat kellene ellátni, milyen kommunikációt kell az új emberrel, milyen tájékoztatásokat kell tenni szervezeten belül, milyen feladatok vannak, és ezeken a checklisten végig menni. Ezeket HR nélkül is meg lehet csinálni, ma azért főleg a mikro-kis vállalkozásokban ritkán jelenik meg egy komplett HR csapat, vagy igen. HR-es, aki ezeket elvégzi, ezeket a feladatokat. De ha már összegyűjtünk egy ilyen checklistet, akkor ezt a vezető, vagy aki éppen foglalkozik az új embereknek a felvételével, vagy a kommunikációjával, akkor ezen a checklisten végig lehet menni. Akkor ilyen 30-60, illetve 90 napos beillesztési terv készítése is nagyon hasznos tud lenni. Ami így nem csak a betanulás, hanem maga az integrálást is segíti ugye a szervezetbe az új munkavállalónak. A próbaidős visszajelzések, és itt nem csak a próbaidő végén, a 3 hónap végéni beszélgetésről beszélünk, hanem a folyamatos kommunikációról. Ezekre is betervezni 2 hetente vagy havonta egy-egy beszélgetést a vezetőnek, és akkor már elkerülhetjük a félreértéseket, akkor ha van lehetőség, akkor mentor vagy buddy-nak a beszervezése, aki támogatja, segíti a beillesztést, illetve a szakmai támogatást. És maga így az onboarding eredményességének a mérése is fontos. Ha már van egy folyamatunk, akkor azt mérjük. Azt mérjük vissza, hogy hogy működik, mint működik, és az új, szóval a próbaidő végén, akkor ezektől az emberektől visszajelzés is kérni, hogy milyen volt szerintük a folyamat, hogy mi az, ami esetleg hiányos volt, nem kapott információt, és mi az, ami jó volt. Szóval, hogy van folyamatunk, azt mindig mérjük. Mérjük vissza, hogy hogyan működik.
1: Hasznos.
2: Igen, illetve amiről nem beszéltünk még, ez az everboarding.
1: Bármit is jelent.
2: ez maga a folyamatos tanulást, fejlődést jelent, hisz ugye így a szervezeti integrációt támogató szemlélet, ami azt jelenti, hogy nem zárul le az onboarding folyamat végén, szóval a próbaidő végén, hanem ezt tovább tart. Szóval ez konkrétan egy felépített, ahogy említetted is, ez a karrier fejlődési út, ez maga a belépéstől egészen a szervezetben lévő, szervezetben töltött időben, életútjában ez így végigkíséri.
1: És akkor, hogy hol lehetne pluszban fejlődni, tanulni, menni. Igen. Nagyon szuper. Hát szerintem ezek nagyon hasznos információk voltak, mint hogyha most vállalkozásom lenne, tételezzük fel, hogy van is, akkor tök jó lenne ezekről tudni, és most hallani, úgyhogy most hallottam, és ez alapján megnézem, hogy nekem mik voltak, mik vannak, és mit tudok abban még így bele tenni, írni. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm neked, Brigi, hogy itt voltál ma. Remélem, hogy te is jól érezted magad, nem tudom, milyen tapasztalásaid voltak, azt szokták mondani, hogy csak jót vagy semmit.
2: De... Én is köszönöm a meghívást, amúgy szuper élvény volt. Izgultam, hogy tényleg minden fontos információt elmondjak, amit szerettem volna. Remélem tényleg hasznos volt, és a hallgatók is így gondolják. Én még egyszer köszönöm a meghívást.
1: Na, akkor örülünk neki, én is köszönöm szépen, hogy eljöttél, és csodás estét kívánok, úgyhogy innen fogjuk folytatni majd a következő adásunkkal jövő hét szerdán. Úgyhogy szép estét mindenkinek!
2: Szép estét!
0: Ez volt a Sávváltás az üzletben, a poptarisznya.hu-n. Találkozunk jövő szerdán 18 órakor. Addig is vezessetek óvatosan, és ha kell, váltsatok sávot bátran!

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

I'll never let you part.

0: amiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, használják, hallgassák. Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fudrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Goltotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: játszotta, máshol nem játszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Éjjel-nappal.

Poptorista.ru. Do

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Enough said.
1: Hol is hallottam ezt a dalt?
2: Netán, a neten.
3: Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.